0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Светло се пале и тиня желя тебе.

0: Exjuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: SNL.
1: Rock a jóból. Rock a jóból.
2: Ez nem kakodat jutú, mint glávodú szó. Jaj, tisz, ma rázli, csinál.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: 6-ot ütött az óra, kedves, szép, jó reggelt kívánok minden fanatikus napindító hallgatónak, aki már ilyen korán itt van velünk. Nem semmi teljesítmény ez mindenképpen. Kisütött a nap, felkelt a nap, egy szép új napra ébredtünk. Május 13-án, szerdán, az év 133. napján, az évtized 2325. napján hideg reggelre ébredtünk, 3,5 fokig csökkent a hőmérséklet, úgyhogy aki most indul útnak, azért ez mindenképpen vigyen magával egy kabátot, vagy egy valami kis hosszújút, mert hogy igen, csak hűvös van. És hát, ha már útnak indult, akkor vagy fülhallgatóban, vagy ha még nem indult útnak, akkor a konyhában, a rádióban, kapcsolja be szépen a Szabadkai Magyar Rádiót, aztán hallgassanak bennünket, mert ez itt a napindító az aktuális tartalmakkal. Miért érdemes minket 10 óráig hallgatni? Néhány gondolat erejéig megosztom ezt önökkel. Például 9 óra után egy érdekes témával jövünk. A viharos szél, mi várható ránk? Időjárással kapcsolatban mi vár ránk az elkövetkező időszakban. Kovács Géza klímakutatóval fogok majd beszélgetni. Nem csak az időjárásról, hanem úgy általánosságban az időjárási jelenségekről. Most konkrétan egyébként mögöttünk van 2 nap, amikor nagyon nagy mennyiségű eső esett olyan helyeken, ahol egyébként korábban most nem volt jellemző a csapadék. Erről is szó lesz például. Menstruációs biztonság az iskolákban. Noppácska! Na, ez is egy érdekes téma lesz. Ezzel is foglalkozunk mindenképpen a napindítóban, és természetesen követem a rendőrinformációkat, hogy hol mérnek, és ezt én autós hallgatóimnak mondani fogom mindenképpen. Ki van itt önökkel, ezt leszoktuk szögezni. Itt van velünk lélekben a főszerkesztő Dédik Zsuzsanna, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás. Fizikailag is itt van velünk, nem más, mint Váradi Valentin. Ő lesz, aki a jó zenéket fogja intézni a mai műsor folyamán. A mai műsor megálmodója Kaszuli Violetta kisasszony, én pedig Bálint Csaba vagyok. Mi leszünk itt önökkel? Jó zenék társaságában. Jön az első, aztán megnézzük, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkező néhány napban.

0: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mennyire jól esett ma úgy felkelni, hogy szépen süt a nap. Az elmúlt két nap az igencsak cudaridőt hozott. Hát ott volt a hétfő, Szabadkáról tudok beszélni, mert ugye Szabadkán élek. Hétfőn ott késő délután elég durván leszakadt az ég. Ott aztán volt mindenféle földi jó. Csicsadírdúr, villámlás, szakadt is az eső, nagy mennyiségű csapadék hullott, legalábbis ott nálunk a vasutas helyi közösségben. Aztán jött a tegnapi nap, hát tegnap meg reggel mentem dolgozni, szépen sétálok a Jovámi Kity úton, aztán leszakadt az eső. Pedig azt írt a telefonom, hogy délután lesz. Na, akkor megáztam. Befejeztem a munkámat 6 óra fél hét környékén, sétáltam haza, megint megáztam. Na, bravo. Így kell sétálni az embernek. Na, ezzel csak azt akarom mondani egyébként, hogy... Ja, és a csúcspont akkor még tegnap este jött olyan 9 óra környékén, nem tudom, hallották-e. Erős szél, komoly mennyiségű csapadék megint. Mennydörgés az nem volt, meg villámlás tegnap este, minden esetre egy jó-jó kiadós esti eső az még érkezett. És annyira jó ez, amikor így utána kisüt a nap. És hát a mai nap használjuk ki a jó időt, ma, meg még holnap, mert hogy ma egy kicsit frissebb lesz a levegő, 15-16 fokos csúcsok mellett már csapadékra nem kell számítani, időszakos felhősödésre készülni kell, aztán csütörtökön melegebb lesz, 20 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, akkor sincs esőre kilátás. Egyébként ezek a fagyos szentek még mindig nem hazudtolták meg magukat, igaz, hogy fagy nem volt, de azért leült az idő. Ez nagyon érdekes egyébként, mert nagyon-nagyon sokszor bejön ez a Pongrácz Bonifác fagyos szent történet, most is bejött. Na és aztán jön a péntek, péntektől megint cudar dolgok jönnek, hidegfront érkezik térségünkbe, szelessé válik az idő, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jön a szombat, az még cudarabb, még nagyobb mennyiségű csapadékot jósolnak a meteorológusok, és jön a vasárnap, akkor érjük el a csúcspontot, vasárnap is, akár 18 mm-nyi csapadék is eshet. Szeles lesz az idő, eső, viharos széllel, hidegfront, erős széllel, ezeket a piktogramokat látom itt, és ez egészen a jövő hét közepéig ki fog tartani, tehát még hétfőn, kedden, meg szerdán is esős időre van kilátás, tehát az előttünk álló időszak az rendkívül impulzív lesz időjárás szempontjából, csapadék, vihar, szél, és hát időszakosan napos időszakok váltakoznak majd, úgyhogy most a hétvégére én szabadtéri programot az önök helyében nem szerveznék, kivéve abban az esetben, ha szeretnek táncolni az esőbe például, mondjuk.

van, aki szeret. No, úgyhogy ma erre kell számítani. Ma még kabátos nap van mindenképpen, 14-15-16 fokos csúcsok lesznek, holnap lesz a legszebb nap a héten, időjárás szempontjából a csütörtök, aztán megint elromlik az idő, fontos információ, mindenképpen vegyék ezt figyelemben. Mi a helyzet az allergiásokkal? Azok most fellélegezhetnek, mert az eső az elverte a virágport, ugye? Viszont az eperfafélék, a fenyőfélék közepes szinten virágzanak mostanság, a pázsitfűfélék pedig magas pollen koncentrációval vannak jelen a levegőben, úgyhogy a tüsszögők hamarosan majd a kisüt a nap, vagy egy kicsit felszárad az idő, vagy a tulajdonképpen a természet, akkor majd sokkal jobban érzik a pollen terhelést. Orvos meteó szempontjából mi a helyzet? Hát enyhébb légtömeg áramlik a Kárpát-medencében, ezért a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak, dekoncentráltság, tompaság és fáradtság is jelentkezhet. Kopásos jellegű üzleti bántalmak lehetnek a hűvös hajnali reggeli órákban, úgyhogy a szeles időben pedig romlik a hő és komfort érzetünk. Most megint van a levegőben valami víruska, úgy tűnik, itt a Pannonban mi is tapasztaljuk, köhögés, egy lázasság, stb. Figyeljenek erre mindenképpen, erősítsék immunrendszerüket, egyenek változatosan, pihenjenek megfelelő mennyiséget, mert az alvás az nagyon jót tesz, regenerálja a szervezetünket, és fogyasszanak zöldségeket, gyümölcsöket. Megtudják a kefírt, ne felejtsék el, kefír. Ha tudják, szeretik, nem ellenzik, akkor fogyasszák minden nap, érdemes. 6:11 perc van, nem sokára egy muzsika szó után jövünk vissza.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Hát, ha elemezhetnénk névnap szempontjából a mai napot, akkor nem mindennapi névnaposok ünnepelnek, nem mindennapi nevű névnaposok ünnepelnek ma. Isten éltesse a Szervácokat, az Imolákat, a Gerdákat, a Fatiméket, a Róberteket és a Gellérteket. Hát meg azokat, akik születésnapot ünnepelnek. Szép nap van azért szülinapozni, nem? Sziszentsenek egy jó kis sört, ünnepeljenek, kocincsanak, hiszen az idő véges, és minden alkalmat meg kell ragadni az ünneplésre. Nézzük meg, hogy mit jelentenek a névnaposok nevei. Szervác. A latin Servatius név rövidülése jelentése megmentett. Imola, újabb keletű magyar névalkotásról van szó, eredete egy növénynemzetség, a Kentaurea. Az Imola félék közé tartozik a kék búzavirág is. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár, vizes terület. Női névként először Jókai Móra alkalmazta a Bálványos Vár című regényében. Gerda, két germán eredetű név egybeesése, a ger kezdetű és a da végű összetett női nevek önállósult becézőjéről van szó jelentése. Ág, vessző, karcsú, dárda, bekerített hely, védőkerítés. A germán mitológiában Freyristen feleségének a neve, egyúttal a Gertrud német becézője. Fatime, az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának a neve volt. Robertek is ünnepelhetnek természetesen nem elsődleges névnapként. Gerbán eredetű névről van szó jelentése fényes, hírnév és dicsőség. És a Gellértek is kocinthatnak ma. Germán eredetű név a Gerhard, Gerhardt névből származik. Jelentése gerej, dárda, erős és kemény. No! Ha esetleg Szervác hallgat most bennünket, akkor ő megnyerte a Szabadkai Magyar Rádió nyereményét, ez pedig egy Szabadkai Magyar Rádiós bögre, úgyhogy Szervácok, hajrá, lehet játszani. Eme hajnali órán 6 óra 17 perckor. Isten éltessen minden névnapost, születésnapost, házasság évfordulóst és mindenkit, aki ünnepel valamit. Zene után jövünk, milyen események köthetünk a mai naphoz rovatunkkal.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
2: Jut eszembe, tegnap volt az Eurovíziós Dalfesztivál. Ez azért nem semmi rendezvény, maradjunk annyiban. Én emlékszek, hogy gyerekkoromban én ezt a rendezvényt szerettem. Akkor én nem nagyon erről szólt, amiről most szól. Én úgy gondolom. Akkor inkább ilyen politikai alapú pontozgatások voltak, de ez nekem érdekes volt, és mindig vártam, hogy Magyarország hány pontot kap a szomszédaitól, Szerbia hány pontot ad Magyarországnak. Ugye nyilván akkor is szimpátia alapon történt, mit tudom, a balti államok nyilván nem adtak Oroszországnak soha, nem tudom, a horvátok Szerbiának. Ugye megvannak ezek az országok közötti feszkók, és akkor ez alapján ment a pontozás. Most meg, te jó ég, itt épp olvastam egy cikket, hogy önmaga paródiájává válik lassan ez a dalfesztivál. Magyarország egyébként 2019 óta nem is vesz részt rajta, Szerbia mindig küld valami furcsa zenekart, most se egyszerű a történet, AI-t használnak rengeteget. Na, nézzék meg, aztán döntsék el, én nem akarom itt sugallni, az a lényeg, hogy nem ugyanaz már, mint régen volt, kicsit kiirtották belőle a lényeget, vagy nem tudom. No, de nézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz. 76 éve, képzeljék el, 1950-ben a mai napon megszült Stevie Wonder, amerikai énekes zenész. No hát, menjünk tovább. 45 éve ezen a napon történt az az eset, amikor Mehmet Ali Akça török szélsőséges merényletet követett el második János Pál pápa ellen. A pápa súlyosan akkor megsérült. Ezt szerintem egyébként mindannyian olvastunk már erről a történetről. 383 éve, 1643-ban földrengés pusztított Santiago de Chilében, amelynek az ott élő lakosság egy harmada áldozatul esett. Egyébként ez minden idők egyik legerősebb földrengése volt a földön, hogyha jól tudom. Hogy honnan tudják, hogy 383 éve 1643-ban volt, azt nem tudom, de minden esetre akkor volt. Ma 40 éve 1986-ban megszületett Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer, 40 éves a nők álma, vágya, az alkonyat filmek. Hát emlékeznek az alkonyat filmekre biztosan. A vámpírfaszi, hát ő az, a Robert Pattinson. Emlékszek, hogy egyetemista voltam, amikor bemutatták Szegeden a moziba a legújabb alkonyat filmet, és mindenki rá volt pörögve, és három kedves barátnőmmel elmentünk a moziba, és én elaludtam a filmen, elég kellemetlen volt a történet, de ők élvezték, és hát nagyon sok hölgy bele volt szerelmesedve ebbe a fickóba. Ő volt az Edward Cullen, milyen szép szerbiai hatású nem van. Egyébként Cullen úgy írják, nem mint Cullen. Cullen szerepét játszotta. Cullen egyébként úgy mondják szépen, viccet félretéve, az alkonyat filmekben. És egyébként az egyik legismertebb brit színészé vált Hollywoodban, olyan fehér feje van úgy alapból. Tehát a vámpírságtól természetes hatást kelt. Tehát vámpír hatása van természetes kinézetében is a fickónak. Na jó, 84 éve megszületett Schmidt Pál, olimpiai és világbajnok, vívó, sportdiplomata, a MOB elnöke, volt köztársasági elnök. 389 éve, na ez egy jó hír, 1637-ben Richelieu bíboros feltalálta az asztali kést. Na és ezt figyeljék meg, hogy történt. A bíboros úgy gondolta, hogy illetlen az, hogy vacsora vendégei vadásztőreikkel pisztolálták ki a fogai közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Na és akkor kitalálta a fickó, Richelieu bíboros, hogy adok egy parancsot, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek, és így született meg tulajdonképpen a ma is használatos lekerekített végű kés. No. Hát igen, furcsa az, amikor piszkálják a fogak közül ki a cuccot, ugye? 86 éve, na tippeljenek, nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. Ki mondta ezt? Az angol parlamentben mondta. Hát Winston Churchill volt természetesen, második világháború idején nem túl bíztató szavakkal illette az angol nemzetet, vagy legalábbis nem túl bíztató szavakat mondott az angol nemzetnek. Hát igen, aztán jött a neheze. 76 év először rendezte, képzeljék el, Forma 1-es versenyt a mai napon, 1950-ben. A Silverstone-i pályán rendezett verseny több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki 2 további győzelmével egyébként a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze 7 darab futamból álló szezonban. Na, ez milyen érdekes, ugye? Forma 1-es verseny. Szeretik a Forma 1-et? Én mindig vasárnaponként a Forma 1 zúgására pihentem. kb. Ennyi köt hozzá. 309 éve, 1717, május 13-án képzeljék el, megszületett Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740 és 1780-ig. Na, szabadkaiak, nekünk azért ez kedves, szabadkirályi városi rangot adott nekünk, innentől megindult szép Szabadka fejlődése, és hát igazából odáig fajult ez az egész történet, hogy amikor elszakították Magyarországtól ezt a részt, akkor a szerb-horvát-szlovén királyság egyik legfejlettebb, legnagyobb és legszebb városa volt Szabadka. Na hát ehhez azért nagyon sokat hozzájárult az, hogy Mária Terézia a szabad királyi rangot adott, és onnantól kezdve megindult a fejlődés itt a vidékünkön. Egyébként Mária Teréziának az uralkodása idején több más vajdasági magyar szempontból fontosabb település is megkapta a különböző kiváltságot, kiváltságleveleket, amit aztán igazából, ami aztán azt eredményezte, hogy ezek a települések fejlődésnek indultak. És 109 éve, 1917-ben Szűz Mária megjelent három portugál paraszt gyereknek. Miről van szó, kedves hallgatók? Hát a fatimai jelenésekről, beszéljünk egy picit erről részletesebben. Cova de Iria békevölgye nevű helyen történt a jelenés, a Portugália Fatima közelében három pásztor gyermek, a 10 éves Lucia Santos és unoka testvérei, a 9 éves Francisco és a 7 éves Jácinta Márto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Az asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova de Iriában. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. A júliusi jelenés alkalmával a gyerekek látomást kaptak a pokolról. A szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő szeplőtelen szívének. E felajánlást 12. Pius végezte el 1942-ben, majd 6. Pál 1964-ben megismételte. A jelenések híre gyorsan elterjedt, és az utolsó alkalommal 17. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova de Iriában. Ekkor történt a híres napcsoda, a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre. No hát, igen, ez egy fontos, vallási szempontból egy fontos nap a mai mindenképpen, a katolikus egyházban különleges jelentéssel bír. Ma van tehát a fatimai boldogságos Szűz Mária jelenésének időpontja. 6 óra 29 perc van, muzsika szó után megnyitjuk a rádió bazárkapuit.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Itt is vagyunk, 6 óra 32 perc van, aztán nézzük, hogy mit árulunk önöknek. Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonavácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 88 47-es telefonszámom. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet. Mondjuk ez épp egy volt, na mindegy, tehát telefonszámon lehet. 063 699 224. A Baja úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Ha lemaradtak, vagy nem jegyzetelték fel a telefonszámokat, ezt mind elolvashatják honlapunkon, a pannonrtv.com-on is.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Reklámot hallottak.

6 óra 38 perc van, és jöjjön hát egy kis közérdekű információ, mert annak a rendje és módja van most itt az első órában. No, hát jöjjön az utcanyelvtörő, kedves hallgatók, állapítsuk meg, hogy szükséges-e egy kis utcanévreform itt a környékünkön. Na nézzük, hol nem lesz áram a mai napom. Sári, ez a sok nevű település. Baba Puszta, Sári, Alexa Santich. Tehát ma nem lesz itt áram. Az egész települése meg a környező tanyákon 9 és 14 óra között, úgyhogy Sáriban élő villanytűzhelyen főző kedves hallgatóink, a villanytűzhelyen főzik meg 9-ig a kaját, vagy aztán este ebéd lesz belőle. Kelebián nem lesz áram. A Kiszúr István utcában, az augusztus 15-e utcában, a 493. Új utcában, a Beredekelek utcában, a Barackck utcában és a Bajai szőlők területén 845 és 930 között. Azon gondolkodok, hogy hogy neveznek el 493. Új utcának egy utcát. Amikor már nem tudjuk, hogy minek nevezzük-e, akkor inkább így elnevezzük számokkal, meg Új utca. Érdekes. Szabadka. Nem lesz áram a Jó Lajos utca 48 és 50-es számok között, 9 és 10 óra között. Visszaugrunk Kelebiára. Nem lesz áram a Balzak utcában, a 13-as számtól a Batajnica utcáig a Bécs utcában, a Grocka utca és a Batajnica utca között, valamint az Edward Kárdei út környékén 9.45 és 10.30 között. Még mindig Kelebia. Nem lesz áramszolgáltatás az Edward Kárdei úton, a Neil Armstrong utca és a Gesztenye utca között. A Neil Armstrong utcában, a Szonya Marinkovics utcánál, a Gesztenye utcában, a Pékség utcában, a Malom utcában, valamint az Orgona utca, a Július 4-e utca és a Csávoly 1-es részein 10.30 és 11.15 között. Szabadka, itt a szép nevű utca. Nem lesz áram. Az el nem kötelezettek utcája egy részén, a Proletár Brigádok utcai részén, valamint a Masterplast között 11 és 12 óra között. Ez el nem kötelezettek utcája. Nem semmi. Ez a Pokreta Nesvrstanich lehet szerintem, valószínűleg egyébként. Na, meg a Proletár Brigádok. Hát ez is egy utcanév. Megyünk tovább. Kelebia. Nem lesz áram a Josip Kolumbó utcában, a Szőlő utcában, a Bajai szőlők területén, a Nyerges utcában, az Uszkok utcában, a Koper utcában, meg a Skadár utcában 11.30 és 12.15 között. Ezek a kelebiaiak úgy látszik, hogy itt nagyon sokat javítanak ma az EBSZ munkatársai, mert hogy kelebián nem lesz áram a Mélyikúti út környékén sem, 12.30 és 12.30 között. Itt valami furcsaság van, mert 12.30 és 12.30 között nehéz áramszünetnek lennie. Zavar van az erőben, kedves hallgatók. Minden esetre 12.30-tól nem lesz áram, szerintem egy óra hosszán keresztül. Szabadka, nem lesz áram a Márko Oreskovics utcában, a Belgrádi út és a Gundulics utca között, az Ivan Antonovics utcában, a Márko Oreskovics utca és a Skenderberg utca között, valamint a Belgrádi út 4-es szám alatt 13 és 14 óra között. És van még egy, az utolsó. Orolmegyesen nem lesz áram a Zentai úton, a Tito Marshall utcától a Széchenyi Lajos utcáig, a Széchenyi Lajos utcában és a Racsár utcában 9 és 13 óra között. Ez volt tehát az áramkimaradás, 6 óra 41 perc van, még jövök 3 darab közérdekű információval, úgyhogy koncentráljanak, figyeljenek, hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót, ha nem is a közérdekű információkért, de jó zenékért.

6 óra 45 perc van, azért a Republika szerintem mindenkinek megvan. Ugye ez volt Szájjál kismadár. Emlékszek, hogy fiatalabb koromban az NT-ifjúsági napokon fellépett a Republik, és nagyon-nagyon vártuk már, hogy úristen, de jó lesz egy Republik koncert. És aztán úgy nagyon-nagyon sokan szerették különben a Republikot, aztán mindenki megdöbbent, amikor meghalt a frontember. Azóta is van Republik különben, de hát sokan azt mondják, hogy nem az igazi, ugye, hát nyilván változik a történet. Minden esetre a Republik szerintem a mi generációnk, tehát ez a 30 és 40 közötti generációnak szerintem fontos részét képezte az életének mindenképpen. Na, de én azt mondtam önöknek, kedves hallgatók, hogy van még közérdekű információ. Van itt véradás, meg utcai lomtalanítás, melyiket mondjam. Hát akkor én döntök, a véradást fogom mondani elsőként. Véradási akció van ma Zentán, 9 és 12 óra között a Vöröskereszt épületében, az a Posta utca 1-es szám alatt van. Éljenek a lehetőséggel, adjanak vért mindenképpen. Aztán véradási akció van Pancsován is, ott szerdánként mindig van egyébként, már fejből is bemondhatnám, a Vöröskereszt épületében 9 és 12 óra között tartják a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet akcióját, mentsenek vért. Bocsánat, nem vért, mentsenek. Adjanak vért és mentsenek életet. Ezt akartam mondani, mentsenek vért. Ez jó volt. Na, meg akkor még elmondok önöknek egy közérdekűt a tavaszi lomtalanítással kapcsolatban, mert hogy javában zajlik Szabadkán, tudják, kihelyezik ezeket a hatalmas 5 köbméteres konténereket, aztán szépen bele lehet pakolni a dolgokat. Ma, 13-án Kisradonovác helyi közösségben folytatódik az akció, tegnap is ott volt, meg ma is ott van, kihelyezik a kukákat a Nagy Imre utca elején, a Livka Sándor utcában, az önkiszolgálónál, a Bartók Béla és a Középső utca sarkán, a Turzolajos és a Nyitott utca kereszteződésében, a Bokely és a Fuk-Mándusit utca találkozásánál. Kihelyezik szépen reggel, bele lehet pakolni a cuccot, aztán ürítik szépen 12 és 14, valamint 17 és 19 óra között, úgyhogy kedves radonováciak, bocsánat, kisradonováciak, jól mondtam, igen, tehát kisradonováciak, hajrá, éljenek a lehetőséggel, menjenek föl szépen a padlásra, és ami nem kell, vigyék, ledobják bele a kukába, ingyen és bérmentve elviszik, úgyhogy hajrá. No, az a nagy helyzet, kedves hallgatók, hogy az első órának a végéhez értünk, volt itt szó mindenféléről, Eurovíziós dalfesztiválról, mi történt a mai napon, időjárásról, apropó időjárás, szépen süt a nap, ma holnap szépen is fog, használják ki ezt a lehetőséget, ha esetleg nem csatlakoztak volna már reggel 6-kor hozzánk, akkor ezt elmondom önöknek. Aztán cudar időjárás vár ránk péntektől, megint záporok, zivatarok, erős szél, hideg front, úgyhogy hétvégi programot ne tervezzenek, mert el fognak ázni. Ha pedig terveznek, akkor önök bizonyára szeretnek táncolni az esőbe. Valentin közben eltűnt, visszatért, úgyhogy most már be is fejezhetem a szövegemet. 6 óra 48 perc van, kedves hallgatók. Ez továbbra is a 107,1 MHz, és 7 órakor jövök a fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval, amit Kasszulé Violetta kisasszony már össze is dobott szerintem. Maradjanak velünk!

0: A minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Itt pedig a hírek 7 órakor. Megalakult az új magyar kormány. Tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A Tisza kormány 16 minisztere ezt megelőzően bizottsági meghallgatásokon vett részt, ahol programjukat és terveiket ismertették. 16 órakor az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát, majd a miniszterelnök bemutatta kabinetjének tagjait. A késő délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta az új minisztereket. Történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért. A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az eskütétellel egy időben lezárult Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és kezdetét vette az új kabinet működése. A Tisza kormány éjfélkor lépett hivatalba. A jobb szerbiai egészségügyhöz egyenletesebb orvos eloszlásra van szükség, jelentette ki Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök elmondta, hogy az alapellátást kell előtérbe helyezni annak érdekében, hogy a frissen diplomázott fiatalok munkát találjanak azokban a városokban és településeken, ahol élnek. Ami, mint mondta, hozzájárulna a szakemberek egyenletesebb eloszlásához is. Megugrottak az olajárak az iráni-amerikai tárgyalások kudarca után. A nyers olaj ára mintegy 5%-kal emelkedett. A júniusi szállítású WTI olaj ára 5,15%-kal emelkedett, és 100,32 dollárra nőtt hordonként. A nemzetközi irányadó Brent olaj ára 4,57%-kal drágult, 105,92 dollárra hordonként. A piacokat elsősorban a közel-keleti feszültségek eszkalálódása rázta meg, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát az amerikai békejavaslatokra. A befektetők tartanak attól, hogy a helyzet tovább romolhat a térségben. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 7,4 fokot mérnek, némileg felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok szerint már nem lesz ma szükségünk az esernyőkre. A hőmérséklet csúcsértéke valamelyest visszaesett, 16-17 fok lesz ma a legmelegebb órákban. A hét második felében ismét felhős, napos időszakok váltják egymást, péntektől pedig csapadékosra, viharosra, szeresre fordul az idő ismét.
3: Egy óra múlva is
4: csak a legfrissebbek.
3: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Vagy is mérik a sebességet a rendőrök. Úgyhogy aki obzír fele megy, az mindenképpen tartsa be ott a sebességkorlátozást, mert igencsak drága mulatság lehet most ott gyorshajtani. Egyébként meg semmi értelme különben a gyorshajtásnak szerintem. No, de politizáljunk egy kicsit itt a második órában, 7 és 8 között. Megalakult az új magyar kormány. Tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel, és a parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszter jelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. Hallgassuk meg kolléganőnk Rózsa Krisztina összeállítását a tegnapi parlamenti eseményekről.
1: Délután 13:30-kor érkezett meg a Sándor palotába Magyar Péter miniszterelnök, ahol Sulyog Tamás köztársasági elnökkel folytatott egyeztetést követően ünnepélyes keretek között tartották az új miniszterek kinevezését, és az államfő átadta a kinevezési okiratokat. Az esemény a himnusszal vette kezdetét, majd az ünnepség végén a szózat is felcsendült. Délután az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát.
2: Hogy ismertesse köztársasági elnök úr levelét.
1: A délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta az új minisztereket, történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért.
3: Napra pontosan egy hónappal ezelőtt, április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született, Magyarország változást akar. Ezúton is és ismételten köszönöm minden honfitársunk kitüntető figyelmét és megelőlegezett bizalmát. Bár fiatal politikai közösség vagyunk, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, hogy mire és hogy kikre szavaznak. Szemben a riválisunkkal, riválisainkkal, a leköszönő megbukott kormánypárttal, a mi célkitűzéseink ismertek, azok Magyarország valós problémáiról szólnak, azokból indulnak ki, és azt is kijelöli, hogy hova akarunk eljutni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy hosszú út áll még előttük, de mint mondta, nekilátnak ennek a feladatnak.
3: A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormány olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni.
1: A kormány tagjai ezt követően esküt tettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az új magyar kormány 16 minisztériumból áll. Az egészségügyi minisztériumot Hegedűs Zsolt vezeti. Az igazságügyi minisztérium élére Görög Márta került. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot Lannert Judit irányítja, a Pénzügyminisztérium vezetője Kármán András, míg az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumot Bóna Szabolcs vezeti. A Belügyminisztérium élén Pósvai Gábor áll, az Élő Környezetért felelős minisztérium vezetője Gajdos László, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumé Kapitány István lett. A Honvédelmi Minisztériumot Ruszin Szendi Romulus irányítja. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium élére Vitézi Dávid került, a Külügyminisztériumot Orbán Anita vezeti. A miniszterelnökséget Ruf Bálint irányítja. A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője Kátai Németh Vilmos, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium élén Tar Zoltán áll. A Tudományos és Technológiai Minisztériumot Tanács Zoltán vezeti, még a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium élére Lőrinc Viktória került. A Tisza kormány éjféltől lép hivatalba.
4: A long, long time ago, I can still remember how... how that music used to make me smile.

0: Kezdje velünk a napot, friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora, minden hétköznap reggel. Magyar politikai helyzet után egy kicsit helyi jellegű témákhoz evezünk. Új rendszert vezetnek be a szelektív hulladékgyűjtésben Dusanovo és Visnyevác területén is. A Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat munkatársai május 22-ig osztják ki a kékszínű kukákat, amelyek kizárólag újra hasznosítható hulladékgyűjtésére szolgálnak. Hallgassuk meg ifjú kolléganőnk Vajtai Viktória riportját.
2: A Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat járja az utcákat Dusanovóban és Visnyevácon, hogy szétoszthassák a kék kukákat. Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy a szelektív hulladékgyűjtést egyszerűbbé és elterjedtebbé tegyék. Horváth Ferenc nagyon praktikusnak tartja a kék kukákat. Eddig nem volt lehetőségük külön válogatni a szemetet, ezért örül annak, hogy ezt ezentúl megtehetik. Hozzátette, a kék kukákba elsősorban műanyag palackokat, papírt és egyéb újrahasznosítható hulladékot fog dobni.
3: Van plastika, amely külön kell tenni ebbe a plastikát, amabban a másikban még a szemetet.
2: A kék kukákba kizárólag tiszta, kiöblített, újrahasznosítható csomagolóanyagok kerülhetnek. Ilyen a műanyag, a papír vagy a fém. Ételmaradék és szennyezett hulladék azonban nem. Ez fontos információ azok számára, akiknél most kezdik el alkalmazni az új rendszert. Természetesen mindig akad olyan is, aki nem szeretne élni az új lehetőséggel. Stefaniga Rózsa, Dusanovo.
4: Éppenséggel nem tudom, hogy nagyon mit, egyedül élek, nem nagyon van semmim, se, hogy mit belebidobáljak. Se plasztikám, se linkások, semmi se. Én vizet iszok, semmi más, úgyhogy nekem nincs, amit beledobálja.
2: Kovács Rudolf, Dusanovo.
5: Ami összejön ez a szemét, az, hogy a szemét nem lepett-e 75 évig, hát ezentúl nem fog.
2: Hovanyec Gizella, Dusanovo.
6: Hát ilyen üvegek, meg ilyen nejlon zacskók, ilyesmik. Már képzelem, hogy ételt nem szabad beletenni ilyeneket, ami romlik. Csak ilyen papír étel, már ez a, mi a fene. Nejlonok, nejlon zacskók, ilyen, más nem szoktam belerakni.
2: A kék kukák kiosztása május 22-éig tart az említett településeken, hétköznapokon délelőtt 8 és fél 3 között. Azok a polgárok, akik nem tartózkodnak otthon a megadott időben, a szemetes kukákat a közvállalat telephelyén, az Antun Branko Simics utca 4. szám alatt vehetik át munkanapokon 7 és 13 óra között. A hulladék begyűjtése a kék kukákból első alkalommal Dusanovon június 10-én, ezt követően június 24-én történik, Visnyevácon pedig június 9-én, majd június 23-án. Az újrahasznosítható hulladék elszállítása havonta kétszeresedékes.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. No, hát most meg akkor folytassuk egy érdekes témával. Szabadkán a napokban rendezték meg, képzeljék el, a Gastarbeiter Archív nevű programot, amely a vendégmunkások történeteit, személyes sorsait és emlékeit állította a középpontba. Az eseményen Tóth Tamara irodalomtörténész, Éva van Fajk történészt és Novák Lea kurátort, kollégánk Vitkovics Alexander kérdezte.
3: A Gastarbeiter napok rendezvény felén túl vagytok. Milyenek a tapasztalatok, érte benneteket meglepetés, hogyan sikerült?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon örülök egyrészt, mert nagyon jó a látogatottság, tehát sok ember eljön, sokféle ember eljön a szüleinken kívül, és tehát ez egy nagyon jó visszajelzés az érdeklődésre. A szervezés oldaláról azt gondolom, hogy számunkra ez egy nagyon fontos és tanulandó tapasztalat. És harmadik komponensnál, hogy én jól érzem magam, és azt érzem, hogy a hangulat ez nagyon jó.
5: Igen, egyezek Tamarával. Jó volt látni, hogy nagyon sokan jöttek, és hogy érdekli őket ez a téma, mert ugye amikor feladjuk ezeket a hirdetéseket a social médián, akkor nem látjuk, hogy kihez ér el. Szóval tényleg jó ezt látni, hogy vannak érdeklődők ebben a témában. És nekem kifejezetten a tegnapi nap nagyon tetszett, a Szamopívóba voltunk Mila Pánics fellépésén, és annak ellenére, hogy angolul ment az egész esemény, bár ugye ezt mi előre jeleztük, nagyon sokan jöttek, nagyon jó volt a hangulat, és pár Gastarbeiter történet is előjött. Voltak emberek, akik nagyon szívesen elmesélték a történeteiket, és tényleg nagyon jó volt.
3: Leo?
6: Én három dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy olyan barátaink is, vagy ismerőseink, korábbi interjúalanyaink is hazajöttek külföldről, csak ez az esemény miatt, akik ritkábban látogatnak haza. Illetve azt is kiemelném még, hogy az eseményeinken bár többnyire magyar nyelvű programok vannak, mégis vannak szerb résztvevők, és érdeklődnek a téma iránt. Ezt megpróbáljuk nekik barátilag lefordítani, de ez sem tántorítja el őket, illetve azt nagyon jó látni, hogy a három nap során folyamatosan ismerős arcok térnek vissza, és úgymond, ahogy látom, itt egy kisebb Gastarbeiter közösség, vagy egy érdeklődő közösség formálódott, és programról programra itt vagyunk közösen.
3: Ezek szerint, ha jól veszem ki a szavaitokból, akkor valószínűleg lesz folytatása, tehát megvalósul az a cél, amiért belevágtatok ebbe az egész projektbe.
4: Ez biztos, hogy így van. Folytatása az interjúk felől is lesz, már vannak jelentkezők, tehát ez számomra egy nagyon nagy érték és hozadék és ajándéka ennek az egésznek, és hát szervezésileg mi is tovább gondolkodunk, hogy hogyan folytassuk.
5: Igen, egyezem, ugye vannak terveink, de úgy látom, hogy így, hogy ezzel visszajelzést is kapunk, ezek a tervek egyre jobban kirajzolódnak.
6: Igen, mindenképp vannak terveink, csak az előzőekhez tudok csatlakozni. Bízom benne, hogy nem csak Szabadkán tudunk majd programokat szervezni, de más városokba is eljutunk, vagy falvakba.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
2: Ahol
0: a régi zenék szólnak.

0: Ráébred, miután felébred. Napindító a 107,1 MHz-en.
1: SMR.
0: Így igaz, SMR, a tovább tanulás előtt álló nyolcadikosokról lesz most szó, mert hogy a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diák Otthon az idén is széles választékot kínál szakok terén, magyar és szerb nyelven egyaránt. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, a diákok pedig modern körülmények között sajátíthatják el a választott szakma alapjait. Hallgassuk meg Horváth Kátai Orhidea és Szabó Regina riportját.
2: A Topolyai Mezőgazdasági Középiskola és Diákotthonban idén is a megszokott szakirányok közül választhatnak a diákok magyar és szerb nyelven. Az intézményben 3 és 4 éves képzések folynak. 4 éves szakon mezőgazdasági, állategészségügyi és élelmiszeripari biotechnológiai technikusokat képeznek. A 3 éves szakok között a mezőgépszerelő és kezelő, valamint a pék szak található meg. Szerb nyelven mezőgazdasági technikus, állategészségügyi technikus, pincér és szakács szak indul. Jenei Ákos állategészségügyi technikus szakra jár. Elmondása szerint gyorsan beilleszkedett, hiszen jó a közösség, a diákok pedig segítőkészek. A jövőben családi gazdaságukat szeretné továbbvinni, amelyhez az iskola stabil alapot biztosít számára.
3: Miért ezt az iskolát, illetve ezt a szakot választottad?
4: Hát apukám is ide járt neki, a testvérei is, és van otthon gazdaságunk. Szeretném azt folytatni.
3: Melyik a kedvenc tantárgyad?
4: Anatómia az, akár mekkora nagy dobra velik, még ahhoz képest elég könnyű.
2: Az oktatási intézményben jelenleg mintegy 340 tanuló tanul 26 tagozaton. A diákokkal 68 tanár foglalkozik, az iskola és a diákotthon működéséről pedig összesen 128 alkalmazott gondoskodik. Ortó Flórián mezőgazdasági technikus szakon tanul, a szakmai versenyeken is eredményesen szerepel, a jövőben pedig mezőgazdasági mérnöki tanulmányokat szeretne folytatni Zentán.
5: Megtetszett a mezőgazdaság, és otthon is ebben foglalkozunk, és így szerettem volna bővíteni a tudásom. Mezőgazdasági technika a kedvenc tantárgyam.
2: Németh Alexandra az élelmiszeripari biotechnológiai technikus szaktanulója. A laboratóriumi gyakorlatokat kedveli a legjobban, ahol a diákok a tanult elméletet a gyakorlatban is alkalmazhatják.
3: Azért választottam ezt a szakot, mert az egyik barátnőm is erre a szakra járt. És miért szeretsz ebbe az iskolába járni? Jó a társaság, és a tanárok is jók. Melyik a kedvenc tantárgyad? Hát a labor, amikor titrálunk, meg ilyen dolgokat csinálunk.
2: Kertész Hajnalka élelmiszeripari biotechnológiai szaktanárként a PÉK, hentes és élelmiszeripari technikus szakos diákokat oktatja. Fontosnak tartja, hogy a tanulók valós példákon keresztül ismerjék meg a szakmát, és lássák, hogyan hasznosíthatják tudásokat a mindennapi életben.
3: A diákok nagyon szeretik a gyakorlati oktatást, mert itt tulajdonképpen, amit megtanulnak, azt tudják a gyakorlatba is ugye átvinni, és ilyenkor, főleg a blokkgyakorlatokon, ilyenkor nem annyira kötött az időhöz az óra, tehát nem azon kötött 45 perc, tehát hogyha valamit befejezünk 30 perc alatt, akkor utána esetleg tudunk beszélgetni is, és akkor így kötetlenebb az óra menete.
2: A tanárnő szerint azoknak érdemes ezt az iskolát választaniuk, akiket érdekel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, hiszen az itt megszerzett tudás a mindennapi életben is jól hasznosítható.
3: Nagyon szeretek ebbe az iskolába dolgozni, nagyon kedvelem a kollégákat, nagyon jó viszonyban vagyunk egymás, nagyon jó tudunk együtt dolgozni, mi szaktanárok is. Nagyon szeretem, mikor együtt megszervezzük a munkát, a gyakorlatokat összhangba hozzuk, és szeretek a gyerekekkel is dolgozni.
2: A gyakorlati oktatást az iskola egyik legfontosabb feladatának tartja. A diákok nem csak az intézmény tanműhelyeiben, laboratóriumaiban és tangazdaságukban tanulhatnak, hanem külső vállalatoknál is szakmai tapasztalatot szerezhetnek.
6: A tanulók tehát elsajátítják a gyakorlati oktatást, általában oda járnak ugye gyakorlatra, az élelmiszeripari tagozatosok, osztályosok pedig az iskolában, a laboratóriumban végzik a gyakorlati oktatásukat. Ez mellett ugye különböző vállalatokkal szerződésünk van, hogy a diákok tehát ott is ugye elmehetnek ugye évközben egy-két gyakorlatot.
2: Az iskola diákotthona 2021-ben nyitotta megkapuit, a bentlakásos intézmény modern felszereltségével és magas színvonalú szolgáltatásaival várja a tanulókat.
6: 2021-től, tehát a diák otthonunk is megnyílt, ez is szintén a Topolyai Mezőgazdasági Iskolához tartozik. A diák otthon, tehát különlegessége az, hogy elbüszkék vagyunk, hogy egy A kategóriás, tehát a legmagasabb kategóriába sorolható diák otthon. Szerbiában 102 férőhelyes, 23 alkalmazottal, tehát 5 nevelőtanárral, egy diákotthonvezetővel, pedagógussal. Egy 24 órás felügyelet alatt vannak a gyerekek, nagyon meg vannak elégedve, tehát 3 étkezés van, 2 menüből választhatnak, külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a két ágyas szobák vannak, tejakonyhával.
2: A diákok az idén is sikeresen szerepeltek a köztársasági versenyeken, mezőgazdasági, állategészségügyi, élelmiszeripari és matematikai versenyeken is első, második és harmadik helyezéseket értek el. Az oktatás mellett számos szakcsoport működik az intézményben, többek között színjátszó, képzőművészeti és sportcsoport is.
6: Elsősorban azonok a tanulóknak ajánlom, azt az iskolát, aki szereti a természetet, szereti a növényeket, szereti az állatokat, szeret kint lenni a természetben, mert a szakiskolának az egyik ilyen jellegzetessége, hogy az elméleti oktatás mellett, ami ugye tudjuk, hogy tanteremben zajlik, tehát van a nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra is, ami ugye nem tanteremhez kötött, ahol a gyerekek ugye a munkán keresztül, a gyakorlaton keresztül sajátítják el a szakma fortéjait.
2: A Topolyai Mezőgazdasági Középiskola és Diákotthon célja, hogy a diákok korszerű szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal lépjenek tovább a munkavilágába vagy a felsőoktatásba.

0: a cifrileket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en. Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 50 perc van, és ígértem önöknek, hogy megnézzük, hogy mi van a szerb-magyar határátkelőkön, meg is nézem a Border Watcher alkalmazásom, meg azt szeretném mondani, hogy Obzirnál, a szép nevű településnél ott vannak a rendőrök és mérik a sebességet, úgyhogy aki Zombor felé közlekedik, az tegye fokozott óvatossággal ezt. Na nézzük, mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön, van-e Armageddon így reggel szerdán, Szerbiából Magyarországra? Hát az abszolút jó tanács, igazából ez mindig elhangozhat. Kerüljük el a horgosi határátkelőket, mind a kettőt, mert ezen a két helyen van, az autópályán és a közútin is várakozás, nem számottevő, de van Magyarország irányába 23 perc, Kishorgoson 27 perc, Nagyhorgoson a többi határátkelő alapvetően járható, semmilyen fennakadása nincs kilátás, amennyiben nem ezt a két határátkelőt választják. Fordított irányban szintén jó híreket tudok mondani, mindenhol 7 perc vagy nincs információ, tehát Magyarországról Szerbia irányába nincs számottevő várakozás a határátkelőkön. Odafele meg csak a horgosiakon van, úgyhogy nyugodtan választanak más kisebb átkelőket, ugorjanak át szépen Szegedre, egyenek egy jó halászlét, kapcsolódjanak ki, szép idő van, használják ki a jó időt ma és holnap, mert hogy péntektől megint leszakad az ég, és hát nem lesz túl jó a hétvége időjárás szempontjából. 7 óra 52 perc van, 8-kor jövök a fergeteges hírösszefoglalóval, aztán pedig folytatjuk a műsort itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek 8 órakor. Megalakult az új magyar kormány. Tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A Tisza kormány 16 minisztere ezt megelőzően bizottsági meghallgatásokon vett részt, ahol programjukat és terveiket ismertették. 16 órakor az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát, majd a miniszterelnök bemutatta kabinetjének tagjait. A késő délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök jellemezte, illetve ismertette az új minisztereket. Történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért. A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amelyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az eskütétellel egy időben lezárult Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és kezdetét vette az új kabinet működése. A Tisza kormány éjfélkor lépett hivatalba. A jobb szerbiai egészségügyhöz egyenletesebb orvos eloszlásra van szükség, jelentette ki Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök elmondta, hogy az alapellátást kell előtérbe helyezni annak érdekében, hogy a frissen diplomázott fiatalok munkát találjanak azokban a városokban és településeken, ahol élnek, ami, mint mondta, hozzájárulna a szakemberek egyenletesebb eloszlásához. Megugrottak az olajárak az iráni-amerikai tárgyalások kudarca után. A nyersolaj ára mintegy 5%-kal emelkedett. A júniusi szállítású amerikai WTI ára 5,15%-kal emelkedett, és 100,32 dollárra nőtt hordonként. A nemzetközi irányadó Brent olaj ára 4,57%-kal drágult, 105,92 dollár hordonként. A piacokat elsősorban a közel-keleti feszültségek eszkalálódása rázta meg, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát az amerikai békejavaslatokra. A befektetők tartanak attól, hogy a helyzet tovább romolhat a térségben. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 10 fokot mérnek, felszakadozik a felhőzet, ma és holnap több napsütésre van kilátás vidékünkön. Ma a csúcshőmérséklet 17, holnap 20 fok körül alakul, péntektől aztán újabb lehűlés és hidegfront érkezik. Felhőszakadás, zivatarok, erős szél várható. A hétvégére senki ne tervezzen szabadtéri programot. Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ez a Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
8: Reklámot hallottak.

0: Hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: 8 óra 7 perc van, kedves hallgatók, és a napindító harmadik órájába léptünk ezáltal. És hát mielőtt rátérnénk egy ebb szempontból érdekes témára, ami most következik, beszéljünk arról, hogy mi lesz ebben az órában. Itt van már a Magyar Szó meg a Hét Nap, szépen megnézzük, hogy mit ír a mai sajtó majd, és gondolom már remekbe várják, hogy milyen árfolyam információkkal tudok önöknek szolgálni, mennyit változott az euró árfolyama az elmúlt naphoz képest, és természetesen gyászjelentések is lesznek, vagy a megszokhatták ebben az órában, úgyhogy tartsanak mindenképpen velünk. Most pedig akkor a kutyás témával robogjunk hát tovább. Idén 25. alkalommal szervezik meg Szabadkán a Nemzetközi Kutya Kiállítást. Ennek részleteiről Sípos Mártát, a Szabadkai Ebtenyésztő Egyesület elnökét Vitkovics Alexander kérdezte.
4: Mit kell erről tudni? Hol tartanak most a szervezéssel?
5: Pillanatnyilag a szervezés az a legnagyobb ütembe folyik. Nagyon sok nevezőnk van külföldről is, meg a hazai kiállítók közül is, és annyit kell tudni, hogy csütörtökön 14 óráig fogadjuk a nevezéseket.
4: Eddig hányan neveztek be és honnan? Említette, hogy nemzetközi jellege is van a rendezvénynek.
5: Igen, a legtöbb kiállító környező országokból van, és a létszámnak körülbelül fele van most még jelentkezve, és reméljük, hogy még csütörtökig körülbelül egy 200 kutya körülbelül jelentkezni fog.
4: Ha visszatekint az elmúlt évekre, akkor úgy általában nyilván ezt tapasztalatból is mondja, hányan neveztek be mondjuk tavaly vagy tavaly előtt?
5: Tavaly is 354 kutya volt nevezve. Sajnos nem csak nálunk, hanem a környező országokban is egy kicsit csökken a kiállított kutyák létszáma. Ennek valószínű több oka van. Nagyon sok a kiállítás, az az első. A másik dolog, hogy ugye ezek mind kiadással járnak, nevezési díj, utazás, úgyhogy ez miatt is kevesebb a létszám.
4: Említette azt, hogy tavaly több mint 350 benevezett kutya volt. Gondolom, hogy vannak kategóriák, és akik szeretnének nevezni, milyen kategóriák jöhetnek számításba, és milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen.
5: Elsősorban az első feltétel, hogy a kutyának törzskönyve legyen, hogy be legyen oltva, be legyen csippelve. Ez a nevezési lapokon is fel van tüntetve. Több kategória van. Fajtán belül korcsoportok szerint vannak fölosztva a kutyák, úgyhogy van ilyen, hogy 3-tól 6 hónapig, 6-tól 9 hónapos korig, 9-től 18 hónapos korig a fiatal osztály, akkor van egy növendékosztály, felnőtt osztály, munkaosztály, sampionosztály. Elég sok kategória van, úgyhogy fajtánként ezekben az osztályokban lehet nevezni.
4: Foglalkozzunk egy kicsit a bírákkal, honnan érkeznek azok, akik majd értékelik a kutyákat, illetve külemét, azok teljesítményét, mert ha jól tudom, nem csak az a lényeg, hogy a kutya az jól nézzen ki, jó beállása legyen, minden fajta jellege meglegyen, hanem ugye osztályozzák a viselkedését is, ugyanis le kell vezetni egy kört. Ezt nyilván törzskönyezett fajkutyákról beszélünk, tehát van már valamilyen úgymond rutinjuk a kutyáknak is, de azért mindig van zavaró körülmény.

0: hiszen 350 kutya csak hatással van egymásra.
1: Hát igen, a hazai bírák mellett lesznek Szlovéniából, Montenegróból, lesz egy perui bírónőnk, San Marinóból és Olaszországból lesznek a nemzetközi bírók.
0: Ugye leszervezni ezt az egész rendezvényt, ez nem egy egyszerű feladat.
1: Valójában a szervezés az egész évben zajlik, de az a nagyon aktív, az körülbelül egy hét. Az utóbbi időben, mivel most már ugye elektronikus úton neveznek a kiállítók, akkor ez is rövidebb ideig tart, azelőtt ugye postázták a nevezéseket, úgyhogy azelőtt 2-3 hónapig is beletellett ez a kiállítás szervezése. Ez most sokkal rövidebb ideig tart, de viszont nagyon tömör, és nagyon sok mindent meg kell csinálni ez a rövid idő alatt.
0: Beszélgetésünk végén említsük meg azt is, hogy hol lesz és mikor kezdődik a rendezvény.
1: A kiállítás a Kelebián Ménesben lesz megtartva, vasárnap 17-én, 10 órától kezdődik az osztályzás, és ugye a legszebb része a díjkiosztás az arra 15 óra körül kerül sorra. A nevezéseket, mert különben az interneten keresztül lehet nevezni, és a Szabadkai Jeptenyésztő Egyesület oldalán megvan a link, amire lehet nevezni.
0: Felhívjuk tehát a kedves hallgatók figyelmét is, azokét, akik szeretik a kutyákat, és mondjuk, hogy a szép idő lesz, akkor ez egy egész napos program is, hiszen nem csak látnivaló lesz, saját ebbékkel is kijöhetnek az emberek, sőt, ugye ott lehet egy kis harapnivalóra is szert tenni.
1: Igen, én remélem, hogy mindenki elégedett lesz az idei kiállítással, hogy sok szép kutyát fognak a nézők is látni, és hogy egy kellemes napot tudnak eltölteni kint Kelebián a Ménesben.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a hasznos információkat, és sikeres rendezvényt kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy sok néző is ki fog tudni jönni vasárnap a kiállításunkra.

0: Aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 8 óra 25 perc van, és gondolom már remegve várják az árfolyam információkat, de találtam fontosabb infót. Az egészségügyi középiskolánál, kedves hallgatók, ott vannak a rendőrök, felállították a készüléket és mérik a sebességet. 30-as tábla, figyeljenek oda, mindenképpen Szabadkáról van szó, ott nagyon könnyen át lehet lépni azt a 30-as sebességkorlátozást, és aztán megvan a drága fénykép. És ott voltak a rendőrök korábban, de valószínűleg nem mondták, hogy már nincsenek ott, tehát még mindig ott vannak. A legviccesebb, legkülönlegesebb szerbiai település Obzirnál Zombor irányába mérték a sebességet a rendőrök, úgyhogy ott is érdemes mindenképpen figyelni. Figyeljenek oda mindenképpen, de ezeken a helyeken leginkább, mert hogy drága mulatság lehet belőle. 1 euró a mai napon 117 dinár 38 para, 100 jó magyar forint, 32 dinár, 80 para. Aztán, na, én beszoktam mondani az orosz rubelt is. Egy orosz rubel a mai napon, 1 dinár, 35 para. A svájci frank 128 dinár, 10 para. Egyébként ezzel az orosz kisebbségnek próbálunk itt kedvezni egy kicsit a Szabadkai Magyar Rádióban. Zárója bezárva. Egy brit font 135 dinár 40 para, és egy amerikai dollár a mai napon kereken 100 dénár. Úgyhogy hajrá, ha tetszik az árfolyam információ, akkor váltsanak pénzt. 8 óra 26 perc.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
9: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
10: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
11: Mi interjúk?
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
11: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
11: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Ajánlót hallottak.

8 óra 37 perc van másodpercre pontosan, és akkor itt van már a Magyar Szó meg a Hét Nap. Robogjunk hát végig rajtuk, mit ír a mai Vaj Magyar Sajtó. Mert hogy szerda van, és az azt jelenti, hogy 7 napot is kaptunk. Magyar Szó az meg ugye naponta napilapként jelentkezik. 60 dinár, kezdjük a Magyar Szóval. Górcső alatt a voksolás, írják főcímként. Választási bizottságokat, listákat érintő változásokat hozhatnak az új jogszabályok. Nemzetközi ajánlásokra kell módosítani valamilyen szinten a szerb választási törvényeket. Az EBSZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala megfigyelő missziójával folytatott szakmai együttműködés eredményeként született meg ez a javasolt törvénycsomag, és igazából a honatyák tegnap óta erről cserélnek eszmét a parlamentben, meg majd szavaznak is. Megalakult a Tisza kormány, az újonnan kinevezett tárcavezetők átvették megbízó levelüket és letették miniszteri esküjüket. Erről is olvashatnak a Magyar Szóban kiemelt helyen. Lapozzunk tovább. Fogytán Washington türelme, írja a Magyar Szó. Hát itt ugye az iráni-amerikai konfliktusról van szó. Minden szerdán itt megszoktuk azt említeni, hogy igazából el kéne már engedni ezt az egész történetet. Senkinek nem jó, ha belegondolnak. Fogy a kerozin, fogy az üzemanyag, nem jönnek a hajók. Igazából kötélhúzás van a felek részéről. Nem tudom, hogy meddig fog ez még tartani, de jó lenne, ha véget érne. Reméljük, hogy nem az lesz, mint az ukrán-orosz konfliktussal, mert ott meg lezárult a fegyverszünet, a fegyvernyugvások hete. Elkezdték ismét lőni egymást a felek, úgyhogy ott továbbra is nincs új a nap alatt. És egy picit háttérbe is szorult szerintem az elmúlt időszakban az iráni-amerikai konfliktus árnyékában az orosz-ukrán konfliktus. Karikó Katalin örömmel vállalta, írja a Magyar Szó, írja, de konkrétan miről is van szó? Hát a Nobel-díjas professzor Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként fog dolgozni. Erre kérték föl, és bevállalta a Nobel-díjas kutatónk. Menjünk tovább. Innováció és szakmai párbeszéd. Újvidéken megnyílt egy építészeti konferencia és kiállítás. Nenad Iván Ésevics is ott volt. A tét az energiabiztonság. Szakértők szerint a pancsovai finomító működése kulcsfontosságú. Na hát igen, ez érdekes a NISZ története, mert most úgy látszik, hogy por került a gépezetbe. Ugye, hát már igazából éveleje óta arról szól a fáma, hogy a NISZ-t megveszi a MOL. Meg ott van egy arab vonal is az egész történetben, de úgy tűnik, hogy most problémák vannak. Szerbia nem elégedett a MOL-nak a javaslatával. Ugye a szerbeknek az kéne, hogy működjön a pancsovai finomító. Miért? Hát nyilván el legyen látva az üzemanyagpiac. Biztosított legyen a pancsovai finomító működése, és úgy tűnik, hogy a megvásárolandó fél, tehát a MOL-nak ez nem annyira érdeke. Hogy miért? Én ezt nem tudom. Nyilván ennek is megvan az indoka. De hogy úgy látszik, hogy e körül majd most a feszültség, hát 10 napot mondtak, 10 napon belül meg kéne egyezni a feleknek. El kéne adni az orosz részvényeket, mert különben az amerikai szankciók lecsapnak. Meglátjuk, hogy mi lesz. Aranyminősítés és különdíj, kiválóan szerepeltek a kulai színészek az idei Bács-Fekete-hegyi műhely találkozón, erről is tudósít a Magyar Szó. Aztán felújítások és bizonytalanság. Hoppácska, lezárult a beiratkozás. Jut-e mindenkinek hely az óvodákban Szabadkán? Ugye ez foglalkoztatja a szülőket, meg a közvéleményt az elmúlt időszakban. A szülők meg egyesek azt mondják, hogy nem lesz hely, utcára kell gyerekeket tenni, aztán az oktatási intézmény, vagy az óvoda kiad egy közleményt, hogy lesz hely, nyugodjon meg mindenki, semmi vész, urai vagyunk a helyzetnek, meglátjuk, hogy mi fog kisülni ebből a történetből. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját, és könnyűzenei kategóriában, hát a Kishegyesi Rúzsa Magdit is díjazottak között van. Olvassák el a Magyar Szóban részletesen. Lapozok hát tovább. Fagyi körkép, hoppácska, zentán. Ki szereti a fagyit? Én nem szeretem a fagyit, de mindenki más szereti szerintem. Mindenki meglepődik, hogy nem szereted a fagyit. Hát nem annyira. De itt az ideje, aki szereti, vegyen, egyen, frissítse fel magát. Új tornatermet kap a Kátyi iskola. Erről is olvashatnak a Magyar Szóban. Aztán itt van a Tordai falunap és templom búcsú promó plakátja. Hú, micsoda rendez. 3+2 nagy koncert lesz, kedves hallgatók, Tordán. Május 16-án szombaton. Színes rendezvény. Intercity zenekar is fellép Aradról.
olvassák el a Magyar Szóban. 140 éves az óvoda Topolyán, 60 éves a Bajsai Általános Iskola, mindenkit jubileumot ünnepel sorba. Műsorújság is található a Magyar Szóban, a Pannon RTV platformjainak ajánlásai is megtalálhatók. Amerikai tulajdonba került a Dracula kastély, ez az érdekesség a Magyar Szó végén, és honfoglaláskori leletegyüttest is találtak, hogy hol, mit, vegyék meg a Magyar Szót és olvassák el. Töltött volt egyébként ma, mint a beigli, csak ez Filkóval volt töltve, és nem mákkal. Nézzük meg, mit ír a Hét Nap. Nyilvánvalóan kiemelt témájuk címlapon a Magyar Országház látható. Szerintem egyébként a világ egyik legszebb épületéről van szó. Megalakult az új Magyarországgyűlés, nyilván ők is kiemelten foglalkoznak a témával. Miskolci Krisztina írja jegyzetében, nyitó jegyzetében, hogy hagyjuk már a politikát. Igen, lehet, hogy kicsit belefáradunk gyakorta, aztán jó pihenni egy kicsit, jöjjön már a nyár. Főleg akkor lesz érdekes, hogyha majd kiírják a választásokat júliusra Szerbiába, bár erről még nem született döntés, nem szeretném így ezt így kéztényként kezelni, vagy júliusban lesz a választás, vagy ősszel. Megalakult az új országgyűlés, erről beszél a Hét Napban Fehérvári Csongor, egy eléggé átfogó összeállítással. Aztán Markovics Anna Mária kolléganőnk a NISZ körüli helyzetet vette górcső alá, érdemes ezt a cikket is elolvasni. Akkor politikai újrakezdés kérdőjellel Kartali Róbert, a Vajdasági Magyar Újrakezdés koordinációs testületének vezetőjével, Rózsa Zsomborral beszélget egy hosszabb interjúban a Hét Napban. Aztán itt egy érdekes cikk, tanácsok az iskolába indulóknak és a végzősöknek Halaksi Ágnestől. Érdemes elolvasni. És itt van egy jó kis interjú. Cékus Boris beszélgetett Szekeres Otto természetvédelmi őrrel, a természet védelméről, munkásságról. Érdekes, én elolvastam, olvassák el önök is. Tényleg nemes dolog az, amit a Palis Ludas közvállalat szakemberei természetvédelem kapcsán tesznek itt a környezetünkben. Lapozok közben tovább. A fejlődés útján Tóth Tibor gunorason járt utána, hogy mik a tervek az elkövetkező időszakra nézve, erről is olvashatnak szépen a Hét Napban. Egy nap, amely a főzésről és a közösségről szólt. Magyar Csernyén a Sólyom vadászcsárda udvarán és környékén tartották a kakaspörkölt főző versenyt. Olvassák el a Hét Napban, hogy miről is van szó benne. 30 éve szól a vers, az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja idén mérföldkőhöz érkezett, 30 éve immár megrendezik. Aztán van itt szó lakberendezésről. Dr. Kassa Bálintnak van egy jó írása a modern táplálkozás hátulütőiről. Van itt hamburger, meg fánk, meg mindenféle cukorka. Nagyon érdekes, és a bélrendszerhez való hozzáállását taglalgatja. Mindenképpen olvassák el, eléggé érdekes következtetések tudnak jutni, és ha nem hamburgert tesznek, vagy nem tudják, hogy mit tegyenek, akkor itt a tipp a hétnaposok részéről. Itt van a zöldséges gombaleves, a barbárcsirke, a kráterszelet és a medvehagyma salátának a receptje. Mindenképpen érdemes elkészíteni. Horoszkópunk is van mindenféle csudasággal, jövőbeli tervekkel. Tóth Tibor természetesen sporttal is foglalkozott, a Spartacus férfi vízilabda csapata 23 év után jutott fel ismét a legerősebb osztályba, a Szuperligába, velük beszélgetett. Van keresztrejtvény természetesen a Hét Napban, és itt van a férfiak kedvence az utolsó oldalon. Egy kedves hölgy, aki igazából mesztelenül mosolyog ránk mindig itt a Hét Napban, úgyhogy kezdjék el mindig hátulról olvasni, kedves férfitársak, a Hét Napot. Zárjuk le ezt a blokkot egy viccel, viccek is vannak az újságban. Mosolyogjunk egy kicsit, mosolyogni jó, kell mindenképpen. Figyeljenek! Egy fickó bemegy az orvoshoz. Doktor úr, arra gondoltam, hogy én sterilizáltatom magamat. De uram! Ez nagyon súlyos döntés. Megkérdezte erről a feleségét és a gyerekeit? Igen, 19-4 arányban helyeslik. Ha-ha-ha. 8:46 perc van, ez továbbra is a 107,1 MHz.

Gyászjelentés következik a Szabadkai Magyar Rádióban május 13-án, szerdán. 68 esztendős korában meghalt Agneta Zárić, Szabadka, Albe Franciskovics utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Rókusi temető halottas házából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960098. Legyél te is fites diák!
8: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: 9 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
12: Itt pedig a hírek 9 órakor. Megalakult az új magyar kormány. Tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A Tisza kormány 16 minisztere ezt megelőzően bizottsági meghallgatásokon vett részt, ahol programjukat és terveiket ismertették. 16 órakor az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát, majd a miniszterelnök bemutatta kabinettjének tagjait. Magyar Péter történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért. A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az eskütétellel egy időben lezárult Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és kezdetét vette az új kabinet működése. A Tisza kormány éjfélkor lépett hivatalba. A jobb szerbiai egészségügyhöz egyenletesebb orvos eloszlásra van szükség, ezt jelentette ki Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök elmondta, az alapellátást kell előtérbe helyezni annak érdekében, hogy a frissen diplomázott fiatalok munkát találjanak azokban a városokban és településeken, ahol élnek. Ami, mint mondta, hozzájárulna a szakemberek egyenletesebb elosztásához. Hangversenyt adtak a Szabadkai Zeneiskola érettségiző diákjai a Szabadkai Városháza dísztermében. Mozart, Weber, Lehár műveket játszottak, és a Monti csárdás is elhangzott. A szólistákat hagyományszerűen a Zeneiskola szimfonikus zenekara kísérte. Paskó Csaba felkészítő tanár azt mondta, az elmúlt évekhez képest ugyan csökkent a zeneiskolások száma Szabadkán, a pedagógusok mégis bizakodóak az utánpótlást illetően, és a középiskolai évek után is figyelemmel kísérik tanítványaik pályáját. Az idei végzős évfolyamból 6 kiemelkedő tehetségű növendék kapott lehetőséget arra, hogy szólistaként lépjen fel az esten. Megtartották a Mesélő Népkör Népmesefesztivál díjkiosztó ünnepségét Szabadkán. A pályázatra több mint 500 mese, rajz és animáció érkezett. Boros György képzőművész szerint a zsűrizés során mindig a kvalitás a legfontosabb szempont, a technikai tudás, valamint a színek tudatos használata. Azokat a munkákat díjazták, amelyek eredeti látásmódot tükröztek, és amelyeken érződött, hogy a pedagógus nem avatkozott bele az alkotási folyamatba. Csík Mónika a mesepályázatra érkezett műveket értékelte. Mint mondta, a zsűrinek az egészen rövid, néhány soros történetektől a három oldalas mesékig kellett kiválasztania a legjobb alkotásokat. A szervezők animáció kategóriában is díjakat osztottak. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 12 fokot mérnek. Ma szép napos időnk lesz, a csúcsértékek 16-17 fok körül alakulnak. Holnap ennél még melegebb lesz, 20 fok fölött lehetnek a csúcsértékek, és csapadékra még nem kell számítani. Viszont péntek, szombat, vasárnap, hétfő és kedd zivatarokat, záporokat, erős szelet és kellemetlen esős időjárást hoz.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
10: A régió és a világ legfrissebb információi.
7: Itt az SMR-ben.
6: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Reklám következik. Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
0: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
9: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
7: Reklámot hallott.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: A második ác, szervác napján, május 13-án is mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. A Fagyos Szentek második napjához érkeztünk, természetesen róla is szólunk majd a nap folyamán. A tegnapi naphoz képest ma a hőmérséklet valamivel alacsonyabban fog alakulni, tehát a 20 fokot nem fogjuk tudni elérni. Szelesebb, hűvösebb májusi időben lesz részünk. Sokfelé megélénkül majd az északnyugati szél, és így 16, maximum 18 fokot tudunk majd mérni a mai nap folyamán. A napsütést pedig gyakran zavarják majd felhők. Erről is szólunk, és a részletekkel is érkezünk a nap folyamán. Ugye, ami még a frontokat illeti, hát melegfrontra érzékenyek körében ma is a fejfájás lesz a number one. Na de nézzük, hogy mi mindennel várom még a hallgatókat. Ahogy említettem az elmúlt óra végén, az MCC Fit programjáról lesz szó, képzési központban nyílt napot tartanak, kertészkedünk egy kicsit, rajzpályázattal várjuk a hallgatókat, a mesemondás fortéjairól is szólunk, és egy picit a szerbiai exatlon versenyébe is betekintést nyerhetünk majd 14 óra után. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

Az áramszolgáltató hírei következnek most a Mozaikban. Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás Sári, Kelebi, a Szabadka és Oromhegyes egyes utcáiban. Így például Sárin a településen, tehát az egész településen és a környező tanyákon 14 óráig nincs áram. Kelebián az Edward Kárdei úton, a Neil Armstrong utcában, a Gesztenye utcában, a Pékség, a Malom, valamint az Orgona utca, a Július 4-e és a Csávai egyes részein 10.30-tól 11.15-ig nem lesz áram. Szabadkán az El nem kötelezettek utcája egy részén, a Proletár Brigádok utcában és a Masterplast között 11 és 12 óra között nem lesz áram. Kelebián a Josip Kolumbó utcában, a Szőlő, a Bajai Szőlők területén, a Nyerges utcában, az Uszkok, a Koper és a Skadár utcában 11.30-tól 12.15-ig nem lesz áram. Szintén Kelebián a Mékúti út környékén 12.30-tól nem lesz áram 13.30-ig. Szabadkán a Márkó Oreskovics, az Iván Antunovics és a Belgrádi úton számíthatnak áramszünetre 13 és 14 óra között, Oromhegyesen pedig a Zentai úton, a Széchenyi Lajos utcában és a Vrácsár utcában 13 óráig nincs áram.

going right. I didn't.

0: Ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon a bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Egy újabb közérdekű információval folytatjuk itt a mozaikot. Kellemes az időjárás egy kis lomtalanításra, úgyhogy a tavaszi nagytakarítási akciót ma Kisradonovác helyi közösségben folytatják, és a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken találják meg. A Nagy Imre utca elején, a Livka Sándor utcában az önkiszolgálónál, a Bartók Béla és a Középső utca sarkán, a Turzó Lajos és a Nyitott utca kereszteződésében, valamint a Bokej és a Vukmándosít utca találkozásánál éljenek ezekkel a lehetőségekkel. És akkor még néhány közérdekű információ. Ugye a Szabadkán a Majsai útnál van útlezárás június 15-éig, az 51. divízió utca és a 382-es új utca közötti szakaszon. A körforgalom az nyitva van, viszont ugye hát terelő utakat tudnak használni a lakosok, és ebből kifolyólag egyébként az útlezárás miatt módosul a tömegközlekedés rendje is, mégpedig változik a 3-as és a 13-as autóbuszvonalak szakaszai, tehát a Majsai út egy szakaszán zajló útépítési munkálatok miatt, ugye az 51. hadosztály és a 382-es új utca közötti részen, ez megváltozik a forgalmi rend mindkét irányba. A MAG 7-es végállomás felé és az onnan közlekedő járatok esetében is. Az autóbuszok a megszokott útvonal helyett a Határőr utcáig közlekednek, ahol megfordulnak, majd a Jermontov utcán és a Jován Mikityen keresztül a 8-as járat útvonalának egy részét használva jutnak vissza az eredeti nyomvonalra. Ugyanakkor az utasok a közös szakaszon igénybe vették a 8-as vonal meglévő megállóit. A közlekedés fenntartása érdekében ideiglenes megállókat is kialakítanak. Érdemes tehát indulás előtt utána járni, tájékozódni a módosított menetrendről és az útvonalakról.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: És szépen lassan telik az idő, de a hőmérő higanyszála nem igazán akar emelkedni. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet alapja, illetve az ő adatai alapján Palicson-Zomborban, Újvidéken 12 fok van, Nagybecskereken, Nagykikindán 11, és Belgrádban is 12-t mutat a hőmérő higanyszála. Napközben enyhébb légtömeg áramlik felénk, ezért a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. Dekoncentráltság, tompaság, fáradtság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A hűvösebb idő miatt a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is felerősödnek. A szeles időben romlik a hő és komfortérzetünk, viszont a napos időszakok jó hatással vannak hangulatunkra, közérzetünkre. Továbbra is érvényes, hogy figyeljünk oda immunrendszerünkre és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Műsorunk folytatásában a híreket követően a negyedikes diákok és szüleik figyelmét kérjük, valamint azokét is, akik a kertben érzik jól magukat, szeretnek kertészkedni. Utána járunk, hogy májusban milyen teendők várnak ránk.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1. 11 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Megalakult az új magyar kormány, tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A Tisza kormány 16 minisztere ezt megelőzően bizottsági meghallgatásokon vett részt, ahol programjukat és terveiket ismertették. 16 órakor az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát, majd a miniszterelnök bemutatta kabinettjének tagjait. A késő délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta az új minisztereket. Történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegzett bizalmáért. A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az eskütétellel egy időben lezárult Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása és kezdetét vette az új kabinet működése. A Tisza kormány éjfélkor lépett hivatalba. A Magyar Nemzeti Tanács elnökeként várom azt, hogy minél előbb megtörténjen ez az átvilágítás, mondta Fremond Árpád a Vajdasági RTV Politér című műsorában, reagálva Tarr Zoltán bejelentésére, miszerint akár 10 évre visszamenőleg is megvizsgálják a határon túli támogatások rendszerét. Az MNT elnöke hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon Magyarországon, szükség van együttműködésre. Az MNT alapítású médiumok szerkesztés politikájáról azt nyilatkozta, szerinte az elmúlt években ezek a médiumok alapvetően a magyar kormány és a megválasztott tisztségviselők munkájáról tájékoztatták a közvéleményt. Elismerte ugyanakkor, hogy nem volt minden tökéletes a tájékoztatás terén, és szerinte a jövőben nagyobb nyitottságra van szükség. A műsor végén az MNT elnöke az elkövetkező nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy várhatóan több lista is indul majd, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a választói akaratot mindenkinek tiszteletben kell tartania. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van, némileg felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok előrejelzése szerint már nem lesz szükség esernyőre. A hét második felében is felhős és napos időszakok fogják váltogatni egymást.
4: Egy óra múlva is
5: csak a legfrissebbek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
8: Reklámot hallottak.

0: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: Mozaik második óráját egy olyan témával nyitjuk, amely főként a fiatalok körében lehet érdekes. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ. Egy különleges nyílt nappal várják a fiatalokat. Radakovics Huszta Orsolya, az MCC FIT programjának régió vezetője, a stúdió vendégem. Köszöntelek!
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Mindig jó nyílt napokról beszélni, mert akkor egy olyan betekintést kapnak a fiatalok, akár most ugye az MCC programjába, vagy ahogy említeni szoktuk a műsorban, a középiskolák bemutatásánál is, hogy ez nagyon fontos, mert plusz dolgot kapnak a fiatalok,

0: fiatalok és a szülők is. Most viszont itt csak a fiatalokra koncentráltok, és róluk szól a program.
1: Igen, abszolút a negyedikeseké a főszerep ezen az alkalmon, szombaton, ugye 16-án, ahogy te is elmondtad. Természettudományos kísérletek foglalkozással várjuk a gyerekeket, egy igazi kis rögtönzött laboratóriumot alakítunk ki nekik, kémcsövekkel, mindenféle olyan vegyszerrel és olyan kémiai összetételű elemekkel, amelyekkel jó és látványosan lehet kísérletezni. Az oktatósok mindennel készül, majd elefántfokrémet fognak készíteni.
0: Ez az, ami úgy olyan nagyon tud...
1: Nagyon tud habozni. Így van, aztán jót lehet utána takarítani. De a fáraó kígyóját is majd megjelenítik. Annak is ilyen nagyon speciális módja van, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, és nagyon látványos. Aztán lávalámpát készítenek majd, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, mert ugye lehet, hogy sokan tudják, meg sokan láttak már ilyet, de hogy ezt így otthoni körülmények között is ennek egyáltalán ez nem jár semmilyen veszéllyel. Úgyhogy igazi kis vegyészeket varázsolunk belőlük, fehér köpennyel, műanyag védőszemüveggel, gumikesztyűvel, tehát megkapják az ők is védőfelszerelésüket, hogy ne essen semmi bajuk nyilván, meg hogy érezzék ennek a fontosságát, hogy ők milyen helyen vannak, és ugye azért is választottuk ezt a foglalkozást, mert a természettudományos kísérletek az egyébként az 5. évfolyamon az egyik tematikája a Fiatal Tehetség programnak, és akkor így már meglátják
0: bevezetitek őket.
1: Igen, hogy mire számíthatnak, amíg a gyerekek ezen az egyórás foglalkozáson lesznek, addig pedig a szülőknek nyilván igény szerint tájékoztatást tartunk a programnak a részleteiről. Ugyan a gyerekek már az iskolában ezeket a tájékoztatókat megkapták, mert
0: Hazavihették,
1: így van, a szórólapjainkat, amelyeken mindent elolvashattak közösen, és eldönthették, hogy jelentkeznek-e akár a programra, akár egyelőre csak a nyílt napra. Most már befejeztük a toborzási időszakunkat a kolléganővel. Elmondhatom, hogy nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de én azt hiszem, hogy nagyon sok gyereknek és szülőnek is sikerült felkeltenünk az érdeklődését, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk őket szombaton, és aztán természetesen magára a programra is.
0: Tehát akkor a biztonsági felszerelést azt ti biztosítjátok, úgyhogy nem kell a szülőknek semmit külön, hogy most akkor milyen ruházatba. Itt csak a jókedvre van szükség, a pénztárcát is otthon lehet hagyni.
1: Igen, természetesen, és ezt nagyon köszönöm, hogy említed, mert nem csak a foglalkozás ingyenes, hanem az egész Fiatal Tehetségprogram minden eleme ingyenes, tehát egy hatalmas élményt tudunk nyújtani a gyerekeknek, nem csak egy alkalomra, hanem egész 4 évre, mert ugye a Fiatal Tehetségprogram felmenő rendszerben működik 5. osztálytól egészen 8. korig, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan tudás, élmény, olyan szoros barátságok köttetnek, amelyek aztán bízunk benne, hogy nem csak közhelyesen szólva, de egész életre szólnak.
0: Igen, hiszen itt ugye nem hagyományos iskolai óráról beszélgetünk, hogy van egy osztály, és az 5-től 8-ig mindenki együtt ül be a terembe, és együtt fognak elballagni, hanem itt a FIT programba különböző iskolákból érkeznek diákok, akik egy külön csoportot alkotnak, és egy plusz barátságot tudnak szerezni a már meglévő általános iskolás osztálytársak mellett.
1: Pontosan, tehát ez a varázsa a Fiatal Tehetségprogramnak, hogy nagyon sok felől érkeznek a gyerekek. A 6. évfolyamban is Nagybecskerekről, Pacsérról, Topolyáról, Magyar Kanizsáról, Csantavérről, Adáról, tehát most nem tudom az egész mindenkit felsorolni, de ugyanúgy az 5-eseknél is Zentáról nagyon sokan vannak. Nyilván a szabadkaiak is itt vannak a Fiatal Tehetségprogramban, de Moravicáról, Bácskosútfalváról, Bács-Fekete-hegyről, tehát nagyon-nagyon széles körben mozgunk ezen a palettán, meg itt az Északbácskában, ahonnan a gyerekeink érkeznek, és nagyon jó kis csapat kovácsolódik belőlük. A kezdet nyilván nehéz, mire összeszoknak, mire mindenki megtalálja a párját, és aztán a nyári tábor az, az első, ötödik és nyári tábor az, ami ennek meghozza a gyümölcsét, mert ők ott már egy igazi csapattá formálódnak, egy igazi osztályjá, közös élményekkel, ami aztán csak elmélyíti a kapcsolataikat.
0: Tehát most csak egy kis betekintést kapnak, egy jó kis kikapcsolódást, a szülők pedig információkat. Nézzük még egyszer az időpontot.
1: Tehát május 16-a, szombat, 9 órától várjuk a gyerekeket, de több csoportunk van, amelyre jelentkezni lehet a 063-88-96-098-as telefonszámon, vagy a huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen. Tehát a szükséges az előzetes bejelentkezés, mert kis csoportokkal dolgozunk azért, hogy az oktató minél jobban oda tudjon figyelni a gyerekekre.
0: És akkor most így előzetesen említsünk meg még egy információt, ez egy szintén jelentkezési időpont, ez egy június 30-ai időpont, mire lehet jelentkezni, és melyik korosztály?
1: Tehát a negyedikesek, a célcsoportunk, ugye őket várjuk a nyílt napra is, de hogyha nem tudnak eljönni a nyílt napra, akkor az online felületű jelentkezési ív az mindenki számára adott és nyitott. fit.mcc.hu oldalt lehet megkeresni, és itt megtehetik interneten keresztül is a bejelentkezést.
0: Orsi, nagyon szépen köszönöm az információt. És hát sikeres munkát kívánok a folytatásban is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel várjuk a gyerekeket és szülőket egyaránt.

0: reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
8: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Egy. Második Gastrofest.
7: Firigyháza, az ízek faluja.
9: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
0: Mozaik.
4: Minden terítékre kerül.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: És a Mozaik folytatásában valamilyen szinten foglalkozunk a fagyos szentekkel, mert hogy ugye ilyenkor a kertben tüsténkedők, hát azért megijednek a fagyos szentektől, és van is miért. A Szervác a második fagyos szent, ő inti a kertészeket, mégpedig türelemre. Na de nézzük, milyen májusi teendőink vannak a kertben. Sisa Attila vonal túloldalán, köszöntöm.
7: Köszöntöm én a kedves hallgatókat és a stúdióban levőket.
6: Hát azért itt a május elég cifrán indult, és nagyon sok minden elfagyott, gondolok itt a veteményekre, a fiatal fákra, tönkrementek a korán kitett virágok is, vagy a virágpalánták is. Ezeket kellene majd most helyrehoznunk. Mit tudunk tenni, és hát egyáltalán most már így azért májusban mi a teendő a kertben, hogy az biztos szép legyen, ugye a füvet azt már nem tudjuk kalapáccsal sem visszaverni, azt rendszeresen kell nyírni, de hogy mégis szép balkonunk legyen, szép kertünk legyen.
7: Természetesen itt rögtön ezekben a napokban akkor az esővel kezdeném, hiszen ez egy hihetetlen, a májusi eső, nem hiába mondják, hogy aranyjelhat ér. Ez nem csak a mezőgazdászok számára nagyon fontos, hanem szerintem a kertkedvelők számára is, hiszen azt a vízmennyiséget pótolni a kertekbe, a díszfáknál, a cserjéknél, stb. Nagyon nehéz, vagy állandó folyamatos öntözéssel tudjuk biztosítani. Mindegy kiadós eső, amit meg tud adni a kertben, ez abszolút pótolhatatlan, és nagyon nagy áldás minden kertészkedő számára, kertkedvelő számára, hiszen ilyenkor a növények is meg tudnak újulni, föltöltik magukat szinte nedvességgel, meg az esővíznek ugye egy más hatása van sokszor, mint a kemény víznek, vagy más formában levő csapadéknak, amit biztosítunk a növények számára. Hát a hideg meg a meleg, amit okozott az elmúlt időszakban, arról pedig majd lehet, hogy valaki könyvet fog írni.
6: Igen, hiszen ezért ilyen ritkán fordul elő, tehát, hogy ekkora hőmérséklet különbségek, májusi fagy, tehát mondjuk konkrétan nekem a platánfáim, kis fiatal platánfák, ők sínylették meg talán a legjobban.
7: Hát kertészkedésem ideje alatt is tapasztaltam még egy ilyen anomáliát, ami azt jelenti, hogy szinte krumpli sorokon belül 5-6 krumpli nem fagyott el, utána kettő elfagyott. Utána volt olyan, hogy fél fa elfagyott, másik fele nem fagyott el, és akkor voltak olyan részek, ahol nagyon-nagyon nagy kár, szinte 100%-os fagykár érte, arra pár száz méterre pedig ugye szinte nem túl megmaradtak a barackok, a gyümölcs, minden. Úgyhogy én nem emlékszek, mondom, hogy lehet, hogy valaki könyvet fog írni, de ez egy hihetetlen fagy volt az elmúlt időszakban, és reméljük, hogy nem nagyon fog sűrűsödni az elkövetkezendő években, hiszen nem egy példát hallottunk már, hogy 5-10 év után először termett neki a kajszi barackja, és most szerencsére, akivel beszéltem, megmaradt, és nagyon örül, és nagyon várja, hogy végre egy igazi szüret lesz neki a kajszi fáján, de különben pedig ugye a díszfáknál is jellemző, hogy mindazok a fajta díszcserjék, amelyek mediterrán vidéken őshonosak, azok ilyenkor szenvednek fagykárt, vagy fáznak meg, esnek vissza, vagy mennek tönkre, úgyhogy hát van védekezés, hiszen a korán kitett esetleg ilyen érzékeny növényeink megfáznak, fagykárt szenvednek, elsárgulnak, nehezebb lesz a tápanyag fölvételük. Érdemesebb ilyenkor esetleg fátyolfóliával letakarni ezeket az érzékenyebb növényeket, ha tessük, akkor bevisszük őket védett helyre, és a pár nap után pedig ismét ki lehet vinni, úgyhogy figyelni kell ezeket a napokat, hogy ne okozzanak kárt a diszkertünkben.
6: Igen, a férfiak örömére, amikor a nem tudom én hány kilós leandereket ki kell vinni, és akkor visszavinni, meg azután megint kivinni, meg a különböző ilyen teleltetett nagyobb...
7: A pálmától kezdve az enciánon köröztül a különféle, de viszont pótolhatatlan szépséget tudnak adni utána a nyár folyamán, hiszen akár egy enciánbokor, vagy egy jól megőrzött leander, hát az egy páratlan dísz a kertünknek. úgyhogy nem kell sok belőle, én azt szoktam mondani, de viszont egy, kettő vagy három növény meghatározza a kiskertünknek az összképét, hiszen a nagyságok, a habitusuk, a virágzatok, levelük, az egy ilyen kicsit ilyen mediterránosabb hangulatot hoz. Az elmúlt időszakban pedig, ahogy följött ugye ez a kintelelő banán, most sokaknál ugye a tél folyamán visszafagyott, de hallom a híreket, hogy azért kihajtott tőről. Lehet, hogy nem lesznek akkora ilyen 3-4 méteres levelek, de ezek az áttelelő banánok is meg tudnak újulni, hogyha nem fagytak ki teljesen, és újból tudnak hozni leveleket.
6: Most vannak olyanok, akik mondjuk nem ragaszkodnak ezekhez a telelős növényekhez, hanem ilyen egynyári virágokat választanak. Most, ugye múltkor is volt egy nagyon szép virágvásár itt kint Szabadka központjában, jelen pillanatban is szebbnél szebb növényeket kínálnak a virágárusok. Én még azért félek az esti időjárástól, hogy mondjuk a muskátlit kint hagyjam vagy kitegyem, esetleg védettebb helyre, ugye a virágárusok azok tudnak rájuk vigyázni.
7: Így van.
6: Mi pedig ugye hát ilyen kisebb palánta, és akkor majd lesz vele valami. Mi az, ami biztosan kibírja majd ezt a változékony időjárást, és akkor gyönyörködhetünk is benne?
7: Megnyugtatom ugye a hallgatók többségét, és sokakat, hogy azért a muskátli az egy ellenálló, szóval ő bírja ezeket a szélsőségesebb körülményeket, úgyhogy annak ellenére esetleg, hogy ha le is csökken a hőmérséklet, utána pedig erősebb napsütésnek van kitéve, akkor akár a futómuskátlik, akár pedig ugye az álló muskátlik, ezek viszonylag jól reagálnak, és könnyen meg tudnak újulni. Szóval nagyon durva kell, hogy legyen a hőmérséklet különbségnek, hogy komoly kárt szenvedjenek a muskátliaink. A petónia is viszonylag sokkal könnyebben meg tud újulni, és szét tud lenni egy alacsonyabb hőmérsékleten, 15-20 fokon, 25-ig, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy utána július-augusztusban a legnagyobb probléma megtartani ugye a balkonládáknál a futópetóniákat, szurfiniánákat, hiszen ők érzékenyebbek a magasabb hőmérsékletre. Ami viszont már lehet vásárolni, de én nem ajánlom, de keresik a kedves vásárlók. Ez ugye a vinka, vagy a kukacvirág, a portuláka, és ezek a fajták, amik kifejezetten azt a 30-35 fokot szeretik, és nagyon meleg igényesek, hát ők ilyenkor vagy visszabújnak a földbe, vagy pedig ajánlanám, hogy kicsit később vásárolják meg a vásárlók, hiszen ők eleve már egy magas hőmérsékleten tudnak hajtani meg, szép virágokat hozni. Természetesen a fóliában már ki vannak termelve, már hozzák a virágokat.
6: De ott védett helyen reggelek, vannak.
7: Ezek a hideg reggelek, ezek nagyon vissza tudják fogni.
6: Érdemes tehát odafigyelni arra is, hogy milyen időpontban vásároljuk meg a növényeket. De természetesen a kertészek ebben tudnak segíteni nekünk, tehát csak egy kérdés, és akkor már meg is van válaszolva, hogy mi az, amit napos helyre kell tenni, mi az, amit árnyékos vagy félárnyékos helyre, mi az, ami még várjon, mint ahogy az imént is említette, hogy ott bizony akkor még egy hónapot várni kell.
7: Jobb várni vele.
6: Mi az, amit már kitehetünk, bátran megvehetünk, és akkor lehet gyönyörködni, díszítheti már az udvarunkat, a kertünket, illetve a balkonunkat?
7: Hát én mondom, hogy 90%-ban már ugye akár a muskátlik nagy részét, mind különféle petóniák, ezek is szintén tűrik ugye ezt az alacsonyabb hőmérsékletet, de a szalvia se annyira nem hidegérzékeny, úgyhogy lehet. Itt nagyon sokszor még ezt szoktuk mondani, hogy fontos ugye a földkeverékeknek a megválasztása a növények számára is, az, hogyha egészséges a gyökérzet, egészséges, jó minőségű humuszba, kerti földbe, vagy tűzekkeverékbe ültessük a növényeinket, ki milyen földet igényel, akkor nagyon meghatározza, hogy ellenállóbb lesz esetleg szélsőségesebb körülményeknek, hidegnek vagy melegnek, mert a földkeverék és a gyökérzetnek az állapota az nagyon meghatározó így a balkonládáknál és a kertekben.
6: Milyen teendők várnak még ránk májusban?
7: Hát a meccésről meg a karbantartásról ne feledkezzünk el, hiszen most a májusi esők után megindul a növényzet, és ilyenkor érdemes ugye azok a növények, amelyek már levirágoztak. Szóval nem azok, amelyek eztán fognak virágozni, hiszen ugye aranyvesző meg az orgonától kezdve sok minden, ami esetleg már ugye levirágzott, akkor ezek után történhet egy alakítás, formázás, akár fél növényt kidobunk, ha már túlburjánzott cserjékről van szó, miután már levirágoztak. Azok a növények, amelyek pedig a nyár folyamán, vagy pedig ősszel virágoznak, hát azokat várjuk meg, hogy ugye virágozzanak, és virágzás után formázzuk a növényeket, de ugyanígy vonatkozik különféle tujafélékre is, és más növényekre, hogy úgy tudjuk megformázni a növényeinket most, májusba, hogy milyet fogunk látni, mit szeretnénk kihozni a növényekből, hiszen elindul egy nagyon erős vegetációs időszak most, és ilyenkor meg tudjuk határozni, hogy na, én ezt megnyírom, és ez így fog kinézni. Akár
6: vagy hagyom, és akkor majd úgy fog kinézni, ahogy ő szeretne.
7: Hát igen, ezért sokan nagyon félve húlnak az ágvágóhoz, a sövénynyíró ollóhoz, pedig úgymond olcsó növényekből, keleti tujából, más olcsóbb növényekből fantasztikus formákat lehet kihozni, akár előregedett, ugye egy tuja, szabéna, egy ilyen bokortuja, ami már lehet, hogy már öreg, mégis visszametszve, megújítva olyan műalkotásokat kapunk, ami nagyon szépek, hiszen képesek ezek a növények a jó idő hatására megújulni.
6: Így van. Még visszatérnék a fagykára egy kicsit. Ugye, ahogy említettem, nálam például a platánfák, tehát a kis csemeték sínylették meg a fagykárt. Velük mit lehet tenni? Őket visszametszeni, hiszen ugye a platán az egy túlélő gyakorlatilag.
7: Persze. Ne, formázni. A platán az egy számomra legkedvencebb fám, azt lehet mondani, hogy egy csodálatos ajándéka Istennek ez a fa, ugyanis azt arra úgy formázzuk, ahogy akarjuk, és nagyon ellenálló, nagyon hajlamos a megújulásra, ha még komoly károk is érik, úgy formázhatjuk, ahogy mi szeretnénk, és láthattuk már ugye a spliti fasornál is, palicson is, amikor elspiratták őket, stb. Ezt fontos megemlíteni mindig, hogy egy komoly karbantartás az meghosszabbítja a fáknak az életét, és akkor nem kell sajnálni a fűrészt, a metszőollót, stb., ugyanis egészséges új hajtásokat, sajnos, hogy ugye a szárazság véget láthassuk a diófáktól kezdve, más dísznövényeknél is, ilyen nagyon nagy beszáradásokat. Ez túlnyomó többségében a legyöngült állapot véget van, hogy ugye nem kapnak elég vizet, megtámadja a fát a különféle ilyen farontók, baktériumos betegségek, tetvek, meg atkák, meg szú, meg minden, és nem válnak ellenállóvá. Viszont, hogyha jönne egy komolyabb, csapadékosabb időszak, és a beteg részeket teljesen eltávolítsuk ezekről a fákról, akkor meg tudnak újulni. A dió is meg tud újulni. Más díszcserjék is, díszfák, vagy esetleg öregebb fák is meg tudnak újulni, amelyeknek a vegetációs időszaka esetleg 20-30 év, és egy megfelelő meccéssel akár még 10-20 évvel ki tudjuk toldani a növénynek az életkorát, hiszen megújul. Úgyhogy fontos ilyenkor, hogy az elszáradt beteg részeket eltávolítsuk a növényeinkről. Akár legyenek lombhullatók, akár pedig örökzöldek.
6: Tehát amikor megyünk a fodrászhoz egy frissítő hajvágásra, akkor mindig jusson eszünkbe a növényzetünk is, hogy ugyanúgy igényli, mint a mi hajunk, és ugyanúgy meg fog újulni, sőt lehet, hogy szebb lesz, mint előtte.
7: Igen, mert utána ugye, ahogy pont a platánra visszatérünk, ugye megindult a spliti fason egy ilyen nagy burjánzás, ami egy-két évig tartott, mire kilettek válogatva azok a főhajtások, amik ugye meglettek hagyva koronára, és ha nem volnának képek, akkor nem hinnék el a látogatók, hogy ezelőtt 15 éve hogy néztek ki ezek a fák, és most pedig milyen gyönyörű állapotban vannak.
6: Így van.
7: Úgyhogy ezért érdemes, hogyha szakemberek végzik és ezeket a munkákat, és megfelelő módon történik a meccés, meg a visszavágás, karbantartás.
6: Tehát májusban a fagyos szentek után, javaslom, kertészkedésre fel, és hogyha valamiben nem vagyunk biztosak, akkor kérjük ki egy szakember, egy kertész véleményét, segítségét. Én köszönöm szépen, hogy ennyi minden információval szolgált nekünk, és akkor megfelelő időjárást kívánok a kertészkedéshez.
7: Nagyon szépen köszönjük, és további szép napot hallgatók számára és a stúdióban levők számára is. Köszönöm.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a Híradó főbb témái. Szerbiának folytatnia kell az uniós reformokat, nyilatkozta Kovács Elvira. Megalakult az új magyar kormány, tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. Herceg János akadémikus író műfordító születésének 117. évfordulójára emlékeztek Zomborban, mondom a részleteket. Szerbiának folytatnia kell a reformokat és az uniós csatlakozási tárgyalásokat függetlenül a Koszovóval és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke szerint jelenleg Montenegró áll a legközelebb az EU tagsághoz, de Albánia, Ukrajna és Moldávia esetében is gyors előrelépés várható. Hozzátette, ez Szerbia számára is kedvező jelzés lehet, ugyanakkor Belgrád helyzete, a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt továbbra is különleges. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb ügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen. A Magyar Nemzeti Tanács elnökeként várom azt, hogy minél előbb megtörténjen ez az átvilágítás, mondta Fremond Árpád a Vajdasági RTV Politér című műsorában, reagálva Tar Zoltán bejelentésére, miszerint akár 10 évre visszamenőleg is megvizsgálják a határon túli támogatások rendszerét. Az MNT elnöke hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon Magyarországon, szükség van együttműködésre. Az MNT alapítású médiumok szerkesztés politikájáról azt nyilatkozta, szerinte az elmúlt években ezek a médiumok alapvetően a magyar kormány és a megválasztott tisztségviselők munkájáról tájékoztatták a közvéleményt. Elismerte ugyanakkor, hogy nem volt minden tökéletes a tájékoztatás terén, és szerinte a jövőben nagyobb nyitottságra van szükség. A műsor végén az MNT elnöke az elkövetkező nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy várhatóan több lista is indul majd, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a választói akaratot mindenkinek tiszteletben kell tartania. Megalakult az új magyar kormány, tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszter jelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg, a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. Rózsa Krisztina összeállítása.
2: Délután 13:30 érkezett meg a Sándor palotába Magyar Péter miniszterelnök, ahol Sulyog Tamás köztársasági elnökkel folytatott egyeztetést követően ünnepélyes keretek között tartották az új miniszterek kinevezését, és az államfő átadta a kinevezési okiratokat. Az esemény a himnusszal vette kezdetét, majd az ünnepség végén a szózat is felcsendült. Délután az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát. A délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta az új minisztereket, történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért.
3: Napra pontosan egy hónappal ezelőtt, április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született, Magyarország változást akar. Ezúton is és ismételten köszönöm minden honfitársunk kitüntető figyelmét és megelőlegezett bizalmát. Bár fiatal politikai közösség vagyunk, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, hogy mire és hogy kikre szavaznak. szemben a riválisunkkal, riválisainkkal, a leköszönő megbukott kormánypárttal, a mi célkitűzéseink ismertek, azok Magyarország valós problémáiról szólnak, azokból indulnak ki, és azt is kijelöli, hogy hova akarunk eljutni.
2: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy hosszú út áll még előttük, de mint mondta, nekilátnak ennek a feladatnak.
3: A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormány olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni.
2: A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az új magyar kormány 16 minisztériumból áll. Az egészségügyi minisztériumot Hegedűs Zsolt vezeti. Az igazságügyi minisztérium élére Görög Márta került. Az oktatási és gyermekügyi minisztériumot Lannert Judit irányítja. A pénzügyminisztérium vezetője Kármán András, míg az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztériumot Bóna Szabolcs vezeti. A belügyminisztérium élén Pósvai Gábor áll, az élő környezetért felelős minisztérium vezetője Gajdos László, a gazdasági és energetikai minisztériumé Kapitány István lett, a honvédelmi minisztériumot Ruszin Szendi Romulus irányítja. A közlekedési és beruházási minisztérium élére Vitézi Dávid került, a külügyminisztériumot Orbán Anita vezeti. A miniszterelnökséget Ruf Bálint irányítja, a szociális és családügyi minisztérium vezetője Kátai Németh Vilmos, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium élén Tar Zoltán áll. A Tudományos és Technológiai Minisztériumot Tanács Zoltán vezeti, míg a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium élére Lőrinc Viktória került.
1: Herceg János akadémikus író műfordító születésének 117. évfordulójára emlékeztek kedden a zombori Szent Rókus temetőben. A Dunatáj Egyesülés szervezésében megtartott kegyeleti megfordító születésének 117. évfordulójára emlékeztek kedden a zombori Szent Rókus temetőben. A Dunatáj Egyesülés szervezésében megtartott kegyeleti megemlékezésen irodalmi és közéleti szereplők idézték fel a vajdasági magyarokat.

0: különleges tapasztalatként látta. A bácskai ember világát európai távlatban tudta megfogalmazni. Ettől lett egyszerre nagyon helyi és egyetemes író. Schilling István, nyelvész író, a Herceg János Irodalmi Díj bírálóbizottságának tagja.
1: Ő a, ahogy mostanában mondják, a nagybetűs író. Nem volt mindig, hogy úgy mondjam, kultusza, bocsánat, de hát élő embernek nem is kell még. Viszont amióta meghalt, azóta megalakult a, ez a Herceg János Emlékbizottság, és azóta koszorúzunk is, megalapítottuk a Herceg János Irodalmi Díjat is, tehát Herceg Jánost nem említeni, annyit jelent, hogy nem beszélni a nyugat-bácskai vagy a vajdasági magyar irodalomról. Illetve hát vannak még néhányan, például a mostani díjazottunk is, ugye, a Miskei Zoli, róla beszélni kell, mert ő a művész, olyan, mint Herceg János, csak éppen több műfajban jeleskedik.
0: Az akadémikus író sírjánál Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke osztotta meg emlékező gondolatait, hangsúlyozva a Herceg Jánosi hagyaték továbbéltetésének fontosságát.
2: Mi az, amit igazán üzen nekünk Herceg János, a születésnapja, 117. születésnapjával, a lényével, az, hogy meg kell értenünk, hogy mi végre vagyunk itt ezen a szülőtájon, az, hogy egyénként és közösségként is értelmezni kell tudnunk magunkat elszántságban, szikárságban, elhívásban, elhivatottságban, eltántoríthatatlanságban, hitben, hűségben, és talán ez az egyik legnehezebb, de az egyik legszebb erény, amelyet azt gondolom szellemi vezérként ránk tudott hagyni, hogy egyénként is, de inkább közösségként is miként lehet egy olyan felépítményt létrehozni, amely a következő évszázadokra is magyar jövőt tud ennek a közösségnek nyújtani, közösségnek adni.
0: Az MNT képviseletében Hugyik Richárd, a végrehajtó bizottság elnöke hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács számára kiemelt jelentőségű Herceg János emlékezetének ápolása és megőrzése Nyugat-Bácskában, Zomborban.
3: Az egész vajdaságban, illetve a vajdaság irodalomban kiemelkedő irodalomtörténeti személyiség Herceg János. Novellista, regényíró, esszéíró, az Újvidéki Rádiónak a legfontosabb újságírója és heti jegyzeteinek az elkészítője, az RSA-i jegyzetek alapján, úgyhogy erre mindenkinek a vajdasági magyarság kollektív emlékezetében mind a mai napig él. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács is fontosnak tartja. Mindig is hangsúlyozottan eljövünk ide, ma is a sírját megkoszorúzzuk.
0: Herceg János síremlékénél elhelyezte a kegyelet koszorúit az MNT, a VMMS, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a VMS, a Magyar Polgári Kaszinó, a Doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, valamint a Dunatáj Egyesülés képviselete is.
4: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 60 éves a Bajsai Testvériség Egység Általános Iskola. Hangversenyt adtak a Szabadkai Zeneiskola érettségiző diákjai. Megtartották a Mesélő Népkör Népmese Fesztivál díjkiosztó ünnepségét Szabadkán. Jönnek a részletek. Fennállásának 60 éves jubileumát ünnepelte kedden a Bajsai Testvériség Egység Általános Iskola. Az évforduló alkalmából ünnepi műsort tartottak az intézmény tornatermében, amelyre a szülők és nagyszülők mellett meghívták az iskola nyugdíjasait, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és a Topolyai Önkormányzat képviselőit is. Paracki László és Vajtai Viktória riportja.
5: A Bajsai Testvériség Egység Általános Iskola mostani épületét 1965-ben kezdték el építeni. Az 1966 és 1967-es tanévben 7 tanteremben kezdődött meg a tanítás. Cservenák Kancsár Izabella, Testvériség Egység Általános Iskola igazgatója.
6: Az idők folyamán folyamatosan épültek, a kezdetleges tantermek mellé újabb tantermek, jelenleg 12 tanterem plusz 2 technikai tanterem, illetve időközben épült hozzá ugye a tornaterem, az ebédlő, és folyamatosan igyekszünk fejleszteni, bővíteni.
5: A Bajsai iskolába összesen 146 diák jár, akik 15 tagozaton tanulnak. A jubileumra az alsósok és a felsősök is készült.

0: lettek. Szilágyi Eleonóra, tanítónő.
1: Egy nagyon szép és gazdag műsorral készültünk a mai iskolanapi előadásunkra. Sok szavalattal, ritmikával, énekkel készültek a vajsai iskola diákjai és tanárai.
0: A jubileum alkalmából a diákok ünnepi műsort tartottak az iskola tornatermében. Jósvai Lara.
2: Rengeteget gyakoroltunk, kórussal készültünk, előadásokkal, szavalókkal, táncosokkal. Tényleg rengeteget készült mindenki, és mindenki anyait, apait belead ebbe az egészbe, hogy a legjobbat ki tudjuk hozni.
0: Az önkormányzat számára fontos, hogy biztosítsa a színvonalas oktatást minden egyes oktatási intézményben, így Bajsán is, fogalmazott Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
3: A község területén összesen 8 általános iskolánk van, ebből 2 Topolyán található, 6 pedig a falvakban. Fontosnak tartjuk, hogy a falusi iskolák legalább olyan színvonalon működjönek, mint a topolyi iskolák is, és hát az oktatási rendszerünket szeretnék a jövőben is fenntartani és támogatni. Az oktatási intézményeink folyamatosan számíthatnak a támogatásunkra, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a falusi iskolák jól működjenek, mert azt gondolom, hogy a diákoknak az oktatása, a gyerekeknek az oktatása, a helyben történő oktatása erősít bennük. Mint közösséget.
0: Az oktatás a jövő útlevele, mert a holnap azoké, akik ma készülnek rá, mondta köszöntőjében Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
4: A Magyar Nemzeti Tanács egyik legfontosabb feladata az anyanyelvű oktatás támogatása. Hisszük, hogy minden gyermeknek joga van anyanyelvén tanulni, megőrizni identitását, és úgy gyarapítani tudását, hogy közben saját kultúrájában is megerősödik. Ezért dolgozunk azon is, hogy az iskolák megújuljanak, korszerű és méltó körülmények között tanulhasson a jövő nemzedéke.
0: A jubileumi ünnepség az iskola ebédlőjében közös társalgással zárult.
5: Megtartották a Mesélő Népkör Népmese Fesztivál díjkiosztó ünnepségét Szabadkán. A pályázatra több mint 500 mese, rajz és animáció érkezett. Balázs Andrea és Halász Zoltán riportja.
6: Sok diák rajzolt le részletet a kedvenc meséjéből. Boros György képzőművész azt mondja, mindig a kvalitást kell nézni, a technikai tudást és a színek használatát. Azokat a munkákat díjazták, amelyek eredeti formát mutattak, és amelybe a tanár nem avatkozott bele.
7: Az, hogy a gyerekrajzok mindig színesebbek, az nagyon normális, mert a gyerekek nem kalkulálnak, hanem azokat a színeket, amelyek előttük vannak, az bátran használják.
6: Csík Mónika a mesepályázatra érkezett alkotásokat zsűrizte. Sokat szor a tagja a bírálóbizottságnak, de mindig nagyon élvezi. Az egészen kurta, néhány soros és a bő 3 oldalas mesék közül kellett kiválasztania a legjobbakat.
8: Idén nagyon nagy sláger volt a sárkány. Egészen sok sárkányos mesét kaptunk, és külön örülök neki, hogy már nem csak a népmesei 3-6 vagy 9 fejű és gonosz, legyőzendő sárkányok jelentek meg, hanem olyan sárkányok is, akik például nővé változnak a végén.
6: Kulacsin Glória Újvidékről jött. Nagyon szereti a meséket, azt mondja, élvezi a váratlan fordulatokat. Ő egy hazudós mesével pályázott. Azt mondja, nagyon jó érzés nyerni.
9: Nagyon izgatott voltam, rögtön a barátnővel néztem, izgultam, és azt éreztem, hogy jaj, de jó, írtam egy nagyon jó mesét.
6: Ezen kívül még animációs kategóriában is osztottak díjakat. Az emléklapokat és az elismeréseket Bodrogi Hajnalka, a Népkör Magyar Művelődési Központ ügyvezetőigazgatója és Polyákovics Izabella főtitkár osztották ki.
5: Hangversenyt adtak a Szabadkai Zeneiskola érettségiző diákjai a Szabadkai Városháza dísztermében. Mozart, Weber és Lehár műveket játszottak, Monti Csárdás is elhangzott. A szólistákat a hagyományokhoz híven a Zeneiskola szimfonikus zenekara kísérte. Halász Zoltán a mikrofonnál.
10: Nyilvános zárókoncertet tartottak a Szabadkai Zeneiskola végzős növendékei. A sok éves hagyomány részeként a hangversenyt minden évben válogató előzi meg, ahol a szakmai bizottság választja ki azokat az érettségiző diákokat, akik szólistaként léphetnek színpadra a nyilvános koncerten. Paskó Csaba.
11: Ez mindig egy óriási nagy élmény. Azokat a diákokat, akiket 4 éven keresztül kísértünk, akik valamit letettek az asztalra, és a meghallgatáson december 12-én jól szerepeltek, a tanszékvezetők, az igazgatónő, jó magam is ebben a bizottságban benne vagyok, kiválasztjuk őket, és utána fél éven keresztül erre a hangversenyre készülünk.
10: Kávai Réka izgatottan várta a fellépést. Ez volt az első alkalom, hogy szimfonikus zenekar kíséretében állhatott színpadra. A koncertre felkészítő tanárával hónapokon át készültek.
12: Együtt választunk darabot, én is kereshetek, és ő meg mondja, hogy túl nehéz, vagy pont jó. Együtt választunk mindig.
13: Erre most mennyit gyakoroltál?
12: Elég sokat.
10: Az elmúlt évekhez képest ugyan csökkent a zeneiskolások száma Szabadkán. A pedagógusok mégis bizakodóak az utánpótlást illetően, és a középiskolai évek után is figyelemmel kísérik tanítványai pályáját. Az idei végzős évfolyamból 6 kiemelkedő tehetségű növendék kapott lehetőséget arra, hogy szólistaként lépjen fel ezen az esten.
5: Bejutott az Eurovízió döntőjébe a szerb versenyző. Szerbiát a heavy metal együttes a Lavina képviselte Bécsben az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az első elődöntőben 15 ország képviseltette magát. A Krajmene dal utolsóként hangzott el a verseny folyamán. A zsűri döntése értelmében 10 produkció jutott be a május 16-án rendezendő döntőbe. A fináléban már biztosan ott lesz tehát Szerbia, Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, Moldávia, Izrael, Horvátország, Litvánia és Lengyelország. Csütörtökön tartják meg a második elődöntőt, ahol újabb 15 produkciót láthat a zsűri és a közönség. A fináléért küzdő országok a következők: Bulgária, Azerbajdzsán, Románia, Luxemburg, Csehország, Örményország, Svájc, Ciprus, Lettország, Dánia, Ausztrália, Ukrajna, Albánia, Málta és Norvégia.
14: Sport.
5: A magyar férfi kézilabda válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásaként is tekinthet a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőre, amelynek első mérkőzését csütörtökön 18 órától Nizsben, a visszavágóját pedig vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelynek másodiktól hetedik helyezettje biztos részt vehet majd valamelyik olimpiai selejtező tornán. A magyar férfi válogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi VB-re sem jutottak ki. Raúl González Gutiérrez szerb szövetségi kapitány győzelmekre és továbbjutásra számít, de úgy fogalmazott, tudja, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert a magyaroknak nagyon jó játékosaik és kiváló edzőjük van. A pontos idő 12 óra 21 perc, híradónkat hallották.
14: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén továbbra is 15 fokot mutat a hőmérő. A nap folyamán felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok előrejelzése szerint már nem lesz szükségünk esernyőre. A csúcsérték ma 17 fok körül alakulhat. A hét második felében is felhős és napos időszakok váltják majd egymást.
14: Hírműsorok óránként.
15: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
14: SMR. Reklám következik.
16: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
17: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
18: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Május 13-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 80 para, 1 svájci frank 128 dinár 10 para, 1 angol font 135 dinár 40 para, és egy amerikai dollár kereken 100 dinár. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Nada Trivković, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trivković magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
0: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letsrebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Apa, anya, csak még egy kört, no!
7: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
5: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
8: Körhinta!
7: Szálljanak fel önök is!
5: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Egyre inkább erősödik a szél, és egyre több felhő látható az égen. Az előrejelzések szerint még a nap folyamán számíthatunk csapadékra, viszont a csapadéknak köszönhetően a pollen terhelés átmenetileg csökken, ez pedig jó hír az allergiások számára. A további előrejelzések szerint holnap ismét 20 fok körüli értékeket mérhetünk, de további csapadékra kell számítani. Ha így előre nézem, akkor péntektől a jövő csütörtökig biztosan, hogy esős és szeles időnk lesz. Természetesen ez útközben azért még változhat. Ami viszont nem változik, hogy már is elmondom, a Pannon Televízió műsorát jelen pillanatban Szubjektív című sorozat látható, vendég Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsai Községi Tűzoltó Szövetség elnöke. 14 órától Magyar Világ címmel egy erdélyi magyar magazin műsor látható. Természetvédelem határok nélkül 14:30-kor, benne az Arcus tábora és Ásatások Bács Feketehegynél. Ha már a régiségnél tartunk, akkor a 15 órai közelképben a szabadkai régiségvásárról láthatnak összefoglalót. 16 órától fit percek utána tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben a belgrádi nemzetközi turisztikai vásárról lesz összefoglaló. Utána érkezik a híradó, majd a közügyek hírháttér műsor. Délbánát ízei főző műsor 19:30-kor. 20:40-kor jóformában egészségügyi magazin, majd tudományos magazin. És szerda esti koncert is várja a Pannon TV nézőit, még a késő esti híradó előtt. Ehhez is kívánok jó vételt és nagyon jó tévézést. A folytatásban pedig a hírek után a kaptár rajzpályázatának részleteivel érkezem, és a mesemondás fortéjaiba is bekukkantunk, belenézünk, tartsanak velünk!

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Heves vita zajlik a választási törvények módosításáról. A szerb parlamentben a kormánykoalíció és az ellenzék főként azon a rendelkezésen csapott össze, amely szerint egy választópolgár több választási listát is támogathat aláírásával. Az ellenzék szerint ez újabb lehetőséget teremthet a választási manipulációra, míg a hatalom azt állítja, a módosítás az EMBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlása alapján került be a törvénybe. Vita alakult ki a kisebbségi listák ügyében is. A tervek szerint civil csoportok is alapíthatnának kisebbségi listát, ha feltüntetik, mely nemzeti kisebbséget képviselik. A VMS ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy meg kell akadályozni a kisebbségi státusszal való visszaéléseket. Szerbiának folytatnia kell a reformokat és az uniós csatlakozási tárgyalásokat, függetlenül a Koszovóval és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke szerint jelenleg Montenegró áll a legközelebb az EU tagsághoz, de Albánia, Ukrajna és Moldávia esetében is gyors előrelépés várható. Hozzátette, ez Szerbia számára is kedvező jelzés lehet, ugyanakkor Belgrád helyzete a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt továbbra is különleges. Súlyos közlekedési baleset történt az autópályán Opazova közelében, Belgrád irányába, ahol két kamion ütközött össze. A szerb közmédia értesülései szerint az egyik teherjármű gázpalackokat szállított, és az ütközést követően gázszivárgás alakult ki. A hatóságok a baleset után azonnal lezárták az autópályát mindkét irányban, hogy elkerüljék a további veszélyes helyzeteket és biztosítsák a közlekedők biztonságát. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A forgalom teljesen leállt az érintett szakaszon, ezért a közlekedőknek jelentős torlódásokra és kerülőutak használatára kell számítaniuk. A rendőrségi helyszínelés folyamatban van, a baleset pontos okát vizsgálják. Május 20-án új művészeti tér nyílik, a Kalmár ház, amely hangversenyek, széleskörű művészeti vetélkedők, valamint a közönség és a művészek találkozásainak ad otthont közvetlen légkörben Szabadkán. A kezdeményezés a Kalmárt Egyesület projektjeként jött létre. Célja a zene, az előadó művészek, az oktatás és a nemzetközi együttműködés fejlesztése és népszerűsítése, különös hangsúlyt fektetve az inkluzivitásra és a közösség művészet általi összekapcsolására. Május 27-én indul az Érinsd meg a zenét című koncertsorozat, az Egyesület a továbbiakban pedig egész évben változatos zenei programokkal várja majd az érdeklődőket.
2: Sport.
3: A magyar férfi kézilabda válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásaként is tekinthet a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőre, amelynek első mérkőzését csütörtökön 18 órától Nizsben, a visszavágóját pedig vasárnap 17.30-tól Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyar férfi válogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 17-es, a 21-es és a tavalyi VB-re sem jutottak ki. Raúl González Gutiérrez, szerb szövetségi kapitány, győzelmekre és továbbjutásra számít, de úgy fogalmazott, tudja, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert a magyaroknak nagyon jó játékosaik és kiváló edzőjük van.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 16 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében is felhős és napos időszakok fogják váltogatni egymást, a csúcsérték ma 17 fok körül alakulhat.
4: Csak a legfrissebbek!
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: És a Mozaikban a legfontosabb információk, hogy eljussanak a...
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: És a Mozaikban a legfontosabb információk, hogy eljussanak a hallgatókhoz, Váradi Valentin helyét az adás.

0: A Mozaik utolsó órájába léptünk, és már is egy rajzpályázatról szólunk, amelynek címe a Kaptár. Hogy miért is fontos ez, és mi alkalomból ez a címe, illetve ezzel a témával foglalkozik a rajzpályázat, erről kérdezem Valas Cibula Eleonórát, főszervezőt. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát nagyon szép tavaszi témájuk van, tavaszi zsongás. Nézzük akkor a részleteket.
1: Hát ez a rajzpályázat igazából a korona idő alatt indult, mint online pályázat, és arra szerettük volna buzdítani a gyerekeket, hogy elgondolkozzanak azon, hogy miért is fontosak nekünk a méhek, és hogy milyen jót tesznek egyáltalán az emberiségnek. Most ez a pályázat egy kicsit tovább nőtte magát, úgyhogy most már nem csak a téma a méhek, hanem tavaly óta már a tavaszi zsongást címet viseli,

0: Vagyis olyan pályaműveket várunk, ahol nem csak a méhek vannak a főszerepben, hanem minden, ami körülöttük is van. Vagyis a tavasz ébredése, virágos kertek fák ébredése, a rovaroknak az előbújása, hát kék repülése. Tehát végül is minden, ami a növény és állatvilág ébredéséről szól, vagyis minden, ami tavasszal történik. Végül is a méhek is itt vannak, persze, természetesen nem hagyjuk ki őket se, de szeretnék, hogyha ez a pályázat egy kicsit bővebb témával lenne. Vagy
1: nagyobb teret tágabb, adna.
0: Nagyobb teret adnánk, igen, egy kicsit több mindent lehetne bele rajzolni.
1: Ugye a fiatalokat célozza meg ez a pályázat. Milyen kategóriák vehetnek részt, tehát milyen korosztály?
0: Hát az óvodás korosztálytól az általános iskolás korosztályig céloztuk a résztvevőket, vagyis óvodás korosztályban is két kategória van, a legkisebbektől 2-től 4 évestől, 4 évestől 6 évesig, később az iskolás kategória az az első, második osztály, harmadik, negyedik külön, ötödik, hatodik és a hetedik, nyolcadik osztályosokat külön kategóriába soroltuk.
1: Milyen technikákat alkalmazhatnak a gyerekek?
0: Hát fontos az, hogy itt mindenféle grafika, rajzi, festészeti technika használható, kivéve az olyan technikát, ahol leperegne róla, hogy ilyen növény is, és dolgokat nem ajánlatos ráragasztani, mert az nem szokott egészben még érkezni. És a formátum nagyon fontos, hogy A4-es formátum, vagy annál kisebbeket várunk, vagyis 4-es blokk, vagy pedig A4-es nagyságú rajzokat várunk.
1: És egy pályázó csak egy rajzzal jelentkezhet, vagy akár többel is?
0: Hát egy pályázó egy rajzzal, avval, hogy azt is kértük, hogy akkor osztályonként hát válasszák ki a pedagógusok az 5 legjobb munkát, és úgy küldjék el, hogy már legyen egy előzetes zsűrizésük is az iskolába, vagyis az óvodába, hogy úgy érkezzenek már a művek, hogy a legjobbakat közül válasszuk ki a legjobbakat.
1: És ha jól tudom, akkor ez nem csak az itteni pályázókra vonatkozik, hanem határon túli műveket is várnak.
0: Igen, tehát az egész Kárpát-medencéből várjuk a magyarul beszélő gyermekeknek a rajzaikat, úgyhogy ők is elküldhetik. Hát ez a pályázat kicsit régebben lett már kiírva, úgyhogy május 20-áig van a határidő, ameddig el kell küldeni, vagy el lehet hozni személyesen is a Bogdana Supota 16-os szám alá, az a fiúkollégiumnak az épületébe, Újvidéken.
1: És mikor lesz eredményhirdetés, illetve mi történik ezekkel a rajzokkal később?
0: Hát ezeket a rajzokat a zsűri, hát körülbelül egy héttel később fogjuk lezsűrizni. Minden díjazottnak szólunk, hogy mikor van a díjkiosztó, avval, hogy arany, ezüst és bronz fokozatot osztunk, ezek közül pedig a kiemelt arany díjasokat hívjuk be az egyesületünkbe, ahol szép kis ajándékok várják őket, és a másodikos osztálytól tovább a kiemelt arany díjasok egy balatoni zánkai nyaralást is kapnak tábort.
1: Ezért is érdemes akkor nevezni, kipróbálni, alkotni, kreatívvá válni, és akkor használni a fantáziát, és egy tavaszi zsongást varázsolni egy A4-es lapra, utána elküldeni május 20-áig. Egyébként pedig maga a pályázati felhívás hol található, ahol minden részletet elolvashatunk ismételten?
0: Hát a pályázati felhívás fent van a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület Facebook oldalán is, de a honlapon is megtalálható a teljes kiírás.
1: Én nagyon szépen köszönöm az információkat, és színes rajzokat, műveket, és nagyon-nagyon sokat kívánok a zsűrinek, hogy minél több munkájuk legyen. Önnek pedig köszönöm szépen az információkat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
4: SMR, hallgasson bennünket.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy szobás felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon a bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11-től, valamint délután 13:30-14-től.
1: Hétvégén 21:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: A műsor folytatásában a mesevilágába utazunk. A mese fontosságáról, múltjáról, jelenlegi helyzetéről, tanulhatóságáról, Pintér Zsolttal, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség elnökével, Dudás Dániel beszélgetett.
3: Mi az a konkrét tudás, amire szert tehetnek a résztvevők, milyen készségeket fejlesztett egy ilyen workshop?
4: Ugye addig, amíg a hagyományban az, aki mesélt, az élte ezt a folklort, élte minden egyes elemét. Benne volt a zenében, a táncban, a gasztronómiában vagy a tárgyalkotásban is, és ezt egy egységként élte meg, azért napjainkban elég gyakori, hogy akár valaki, aki azt mondja, hogy én szeretnék mesével foglalkozni, vagy népmeséket mondani, nem feltétlenül találkozik minden egyes más a folklór egyéb területeivel. És mi nagyon hisszük azt, hogy azt tud hitelesen mesélni, aki azért például fogott már a kezében egy kenderkócot, már törte a kendert, azt tud-e szövésről beszélni.
3: Egy pedagógus a mindennapok során milyen előnyökkel rendelkezhet, hogyha ismeri a mesemondást vagy a néphagyományokat?
4: Hát egyrészt szerintem, ha a gyökereinket ismerjük, az azért nagyon sokat segít. A kultúrközegbe beleépültek ezek a szimbolikák, beleépültek a magyar emberek életébe, mindaz, ami megtörténik a mesékben. Mindamellett az, aki megtanulja a mesemondás fortéjait, mi nagyon hisszük, hogy jobb előadó lesz, és jobb pedagógus is tud lenni, hiszen ha megtanulja azokat a narratív készségeket, azokat a beszédtechnikai készségeket, adja a folklór alapok mellett, és ami kell a népmesemondáshoz, akkor akár egy történelmet vagy matematikát is sokkal színesebben, izgalmasabban tud előadni.
3: Ön szerint a népmesemondás vagy a mesemondás az mitől még ma is egy élő szokás, hagyomány, illetve ez a hagyomány, ez miként alakult át az évek során napjainkban, máshogy kell megközelíteni a mesemondást, mint mondjuk nagyszüleink idejében?
4: Hát mindenképpen ugye fontos megemlíteni, ugye mindannyian Rafa Judit könyvéből tanulunk, és ő nagyon szépen leírja, hogy hogyan alakultak át a funkciói. Ő volt az, aki kutatta a revival mesemondást is, hogy hogyan, milyen új terei jöttek ennek létre. És ha belegondolunk, hogy ugye azok a helyszínek megszűntek, ahol régen a mesemondás zajlott, tehát nincsenek már ilyen monoton munkák, fonó, kukoricafosztó, dohánysimító, így most átkerül a kultúrába, a kulturális identitás megőrzésnek egy részévé válik, a szellemi kulturális örökségünket ápoljuk ezzel. És megjelennek kulturális fesztiválokon, megjelennek különböző versenyeken, akár mesemondó versenyeken, aminek ugye itt is nagy hagyománya van a Vajdaságban, de ugye visszacsempésztük például egy egészen új funkcióba, de ami kicsit hasonlít a régihez, az a mese kocsma, ahol felnőtteknek, felnőttek mesélnek.
3: Végezetül még egy személyes kérdést engedjen meg, hogy ön személy szerint miként kezdett el érdeklődni ez a téma iránt, a mesemondás iránt, és mit tudna tanácsolni azoknak, akik most fiatalként megpróbálnának ilyen irányba evezni?
4: Hát én úgy érkeztem, én azért gyermekkorom óta a néptánc az az életem része volt, miután a judóban nem voltam túl sikeres, akkor elcsábultam a néptáncra, és ezt viszonylag sokáig űztem is, majd az egyetem után kaptam felkérést vőfékedésre, tehát hogy így kerültem először kapcsolatba a szövegfolklórral, majd pedig amikor a gyermekeink megszülettek, akkor feleségem javaslatára mentem el a Hagyományok Háza szervezésében a Magyar Népmese élőszavas mesemondás kurzusra, ahol az előbb említett Rafa Judit és Agócs Gergely tanításai alatt indultunk el. Aki szeretne ebben elmélyedni, az többféle módon és képpen tudja most már ezt tanulni. Ugye természetesen megy tovább, és nagyon örömmel veszük a Hagyományok Házának a képzései is, kicsi átalakulva, természetesen a nagy veszteség után, Judit távozása után, de viszik tovább az ő tanítványai ezt, és most már azt is mondhatjuk, hogy így a világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség tagszervezetei által számos módon lehet tanulni a népmesemondásról. Vannak, akik online módon is fel tudják dolgozni az elméleti hátterét, és vannak nagyon gyakorlatorientált képzések, műhelyek, ahol szépen lehet ezt építeni. Ugye különböző területeket kell tanulni, itt azért már nagyon bejön az, hogy kinek milyen kompetenciával érkezik, mi az, amiben ez már ért, és mi az, amit szeretne tanulni. Úgyhogy javaslom, hogy kövessék a Világszárnya Népmesemondó Szövetségnek az oldalát, Facebook oldalát, és ott lehet tájékozódni, hogy mikor vannak a közelben is ilyen képzések.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Gyorsan elrepült ez a pár óra, mert már is a Mozaik végéhez érkeztünk. Hamarosan hírek, majd utána beszéljünk róla, benne pedig az exatlon világába utazunk, egy picit sportolunk, és egy szabadkai fiatalembert mutatunk be, aki bizony részt vett a szerbiai exatlonon. Ő mondja el élményeit. Azután érkezünk a napindítós témák ismétlésével, majd pedig a körhintában Manó számít figyelmükre, akinek már is lehet írni üzeneteket. Én pedig itt meg is köszönöm eddigi figyelmüket, további jóvételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. Heves vita zajlik a választási törvények módosításáról. A szerb parlamentben a kormánykoalíció és az ellenzék főként azon a rendelkezésen csapott össze, amely szerint egy választópolgár több választási listát is támogathat aláírásával. Az ellenzék szerint ez újabb lehetőséget teremthet a választási manipulációra, míg a hatalom azt állítja, a módosítás az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlása alapján került be a törvénybe. Vita alakult ki a kisebbségi listák ügyében is. A tervek szerint civil csoportok is alakíthatnának kisebbségi listát, ha feltüntetik, mely nemzeti kisebbséget képviselik. A VMS ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy meg kell akadályozni a kisebbségi státusszal való visszaéléseket. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Magyarországot mától liberális kormány vezeti. A volt miniszterelnök szerint a leköszönő nemzeti kormány erős gazdaságot hagy maga után. Nőtt a foglalkoztatottság, emelkedtek a bérek, bővültek a családtámogatások és a nyugdíjak. Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. A videóban a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, a nemzeti kormány átadja a helyét egy liberális kabinetnek, amely szerinte most innen indul. Újabb amerikai lap számolt be arról, hogy a hivatalos washingtoni állításokkal szemben Irán katonai ereje kevésbé sérült meg a februári háborúban. A The New York Times azt írja, Teherán mobil rakétaindítóinak és rakéta arzenáljának mintegy 70%-a továbbra is épségben maradt, valamint Irán visszaszerezte a hozzáférést föld alatti rakétabázisainak többségéhez, köztük a Hormuzi szoros mentén találhatóakhoz is. Az amerikai kormány hivatalos álláspontja ugyanakkor továbbra is az, hogy Irán katonailag súlyos vereséget szenvedett az Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúban. Nagy érdeklődés kísérte a Topolyán megrendezett állásbőrzét, amelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének helyi irodája szervezett ma. Az eseményen 22 munkaadó vett részt, több mint 150 állás lehetőséget kínálva különböző végzettségű jelentkezők számára. Nyegos Gyukánovics szerint a legkeresettebb munkakörök között szerepelnek a termelési operátorok, asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, heggesztők, valamint adminisztratív, pénzügyi, építőipari, raktárosi és kereskedelmi munkák, tette hozzá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének igazgatója. Emellett, mint mondta, mérnököket és turisztikai idegenvezetőket is keresnek. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén továbbra is 16 fok van. Holnap már kisé melegebb időre számíthatunk, 21 fokig melegszik a délutáni levegő. Péntektől az előrejelzések szerint azonban újabb csapadék hullám éri el térségünket.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A mai beszéljünk rólában a sportvilágába utazunk. Bedić Andrej személyi edzőt, a szerbiai exatlon versenyzőjét, a versenyre való felkészülésről, a fizikai és mentális kihívásokról, tapasztalatszerzésről, valamint a sport mindennapi szerepéről és a kitartás fontosságáról is kérdezte Rózsa Edina.
2: Még nem térnék rá rögtön erre a versenyre. Először is arról kérdeznélek, és az érdekelne, hogy volt-e olyan pont, vagy esemény, élmény az életedben, amikor biztossá vált a számodra, hogy az edzés, vagy a mozgás nem csak egy hobbi, hanem ennél több?
3: Hát ez az egész az úszással kezdődött, és hát hogyha kicsit visszamegyünk, akkor judo volt az első sport, amit elkezdtem, de abban nem térnék nagyon bele, mert igazából nagyon rövid ideig tartott, és nem emlékszek semmire. És aztán ment az úszás, és hát 7 évig versenyszerűen úsztam, aztán meg rekreációsan folytattam, és hát ez az, hát mondjuk azt, hogy mikor befejeztem ezt a versenyszerű úszást, én nekem nagyon hiányzott a versenyzés, és hogy töltsem ezt ki? Elkezdtem futni, elkezdtem járni futóversenyekre, versenyekre, akadálypályákkal, és mindig kerestem ezeket a kihívásokat, amikbe a versenyt érzem, és hát úgy jutottunk el arra a bizonyos versenyre is majd, amiről beszélünk.
2: Így igaz, és hogyha már az úszás, akkor oktatod is ezt az úszást, nem csak kicsiknek, hanem már felnőtteknek is?
3: Igen, hát igazából úszóiskolát tartok, ugye klubon keresztül, gyerekeket tanítok, ilyen csoportosan, meg persze felnőttek is, hogyha szeretnének megtanulni úszni, akkor tartok individuális órákat, és hát igen, megtanulunk szépen lassan.

0: kik voltak azok a személyek, akár családtagok, akár mondjuk edzők, akik igazából mindig a húzóerőid voltak, vagy akikre mindig is felnéztél?
1: Hát anyukám és apukám nagyon szerette volna, hogyha sportolok valamit, meg hát én is kerestem a sportot, és nekem igazából sose jutott volna eszembe az úszás, hanem ők mondták, hogy próbáljam ki, és hát nagyon jó lettem benne, nagyon gyorsan megtanultam úszni, és hát igen, igazából ők támogattak nap mint nap a sportjaimba.
0: És akkor az exatlon, ugye ez az a verseny, amit már itt beharangoztunk többször, hogy egy versenyen, ami egy nagyon-nagyon intenzív verseny. Ugye ez Dominikán játszódik, több országból mennek, és stábok, sportolók leforgatják ezt az exatlont, és ugye ennek van egy magyarországi kiadása, van egy szerbiai évada is, és a 2026-os évadban te is ott voltál, és képviselted, hát így a szabadkaiakat, szerintem ezt így kimondhatjuk, és korábban azt mondtad egy interjúban, hogy nem csak egy műsor volt a számodra, hanem egy álom. Tehát amikor nézted ezeket az évadokat, akár szerb, akár magyar, te már el tudtad magad képzelni ott a pályán?
1: Ó, igen, hát mikor mentek a régebbi magyarországi adások, mindig is nagyon is ki akartam próbálni őket. Második évadtól kezdtem el nézni, negyedikig, most tart az ötödik is, és hát azért is kezdtem el így akadálypályás versenyekre járni, mert benne éreztem azt, hogy exatlont csinálok. És hát amikor megláttam, hogy Szerbiában is készülődik az exatlon, kidobta az Instagramon a hirdetés, és gondolkozok, mondom, oké, megpróbáljam, mert mondom, mégiscsak a nyelv, meg ilyenek. De hát mondom, de hogyha nem próbálom meg, akkor meg rosszul fogom érezni magam, és inkább megpróbálom, és lesz, ami lesz, mint hogy egy ilyen lehetőséget kihagyjak, és hát sikerült bejutnom.
0: És milyen volt, amikor kamerák tüzében tudtad, hogy verseny, de mennyire tudtad kizárni azt, hogy téged vesznek a kamerák, és nem egy, és nem kettő, és igazából utána mindenki az ismerőseid közül látni fog a tévében, hogyha esetleg nem is úgy sikerül a teljesítmény, ahogy te azt szeretted volna.
1: Igen. Igen, nagyon sok kamera vett, ezt meg tudom mondani, tehát ennyi kamerát még sose láttam életemben egy helyen. És hát verseny közben teljesen ki tudtam zárni őket, tehát ott sose zavartak a kamerák. Tehát az kizárhassuk. Tehát, de amikor volt ez a reality része, amikor bementünk a táborba, meg ilyenek, és ott vettek a kamerák folyamatosan, na ott már tudott egy kicsit zavarni, mégiscsak át kell gondolni, mit mondasz, mert lehet, hogy berakják a tévébe, de versenyzés közben ez nem okozott kárt.
0: Ha jól tudom, akkor körülbelül 2 hónapot voltatok Dominikán. Milyen volt a csapat? Hogyan tudtatok így összeszokni? Mert nem tudom, mennyire ismertétek egymást így a való életben, vagy a műsoron kívül?
1: A csapat nagyon helyén volt. Nyilván féltem az elején, hogy fogok kijönni a többiekkel, mégiscsak magyar nyelvű ember vagyok, ők meg mind profi szerbből beszélnek, és hát ettől féltem egy kicsit, de nagyon rendesek voltak, nagyon gyorsan elfogadtak, és nagyon jól kijöttem velük ennek ellenére, és hát volt egy pár napunk megismerkedni velük verseny előtt, és hát igazából nekem akkor még nem is nagyon sikerült megismerkedni velük, hanem inkább mikor elkezdődött az egész, na akkor kezdtem el barátságot kialakítani velük.
0: Ami a fizikai és a mentális részét is illeti ennek a versenynek, hogyan érezted, mennyire változtatott meg téged, vagy mi volt a legnehezebb része?
1: A legnehezebb része mentálisan volt. Tehát fizikailag voltak nehéz pillanatok, például hát mondhatni fizikailag a sérülések nehezek voltak, de amúgy így az akadálypálya nem volt olyan nehéz, inkább csak ilyen adrenalin dús, de mentálisan volt az, ami igazán nehéz volt kibírni, tehát telefon nélkül, kommunikáció nélkül a külvilággal, nem tudod, mi történik, és hát énkor tényleg rájössz, hogy információ éhes vagy, és nem kapsz semmit belőle, és hát ez volt a legnehezebb kibírni.
0: És hogyan érzed, van, amit tudtál onnan hazahozni, és mondjuk akár itthon is kamatoztatni, és mondjuk a te tanítványaidnak átadni?
1: Hát úgy érzem, hogy igen, nagyon sokat segített, tehát nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és hát ezt így próbálom ezt a helyzetet kihasználni, igen, mindenki előtt, hogy megmutatni, hogy nem olyan fontos az a telefon, hanem inkább minden fejbe dől el, és hogyha valamit eldöntesz, azt meg tudod csinálni, akár nehéz, akár nem, és szerintem ezt hoztam magam haza.
0: Aki követte a műsort, vagy ennek a beszélgetésnek a hallatán esetleg megnézi az évadot, akkor volt olyan, az egy nagyon intenzív verseny, és tényleg nagyon nagy erőlét kell, hogy az ember ezt megvalósítsa, és ha jól tudom, akkor te nagyon-nagyon sokáig is a fináléig meneteltél, ami jó pár pályát és jó pár részt követett. Volt olyan pillanat a számodra, amikor azt hitted, hogy ez most nagyon nem fog sikerülni, akár mert nem voltál annyira fejben ott egy forgatási napon, egy versenyhelyzetben. Hogyan tudtad azt a nehéz időszakot átvészelni, vagy átlendülni rajta?
1: Persze voltak rosszabb napjaim, jobb napjaim, és hát amikor nagyon rosszul játszottam, az nagyon letört engem, hogyha egy nap például 2-3-at elveszítettem, tehát az engem kikészített, nem fizikailag, hanem mentálisan, és hát gondolkoztam, hogy fogok tudni ebből feljönni másnapra, de tényleg egyik nap el tudsz veszíteni 3-at, másik nap meg tudsz nyerni 3-at, és ez tényleg ilyen kiszámíthatatlan ez az egész verseny. Sose tudni, mi fog történni előre. Te ott lehetsz fejbe nagyon, de hogyha egyszerűen nem megy valami, akkor az nem megy. De fel tudtam ebből épülni. Tényleg az elején nagyon nehéz volt, mikor vesztettem több futamot, és abból, hogy felépüljek. De hogy teltek a hetek, ezt így kezdtem ebben megerősödni, elvesztettem, mondom, semmi gond, a következőt megnyerem. A lényeg az volt, hogy nem szabad túl stresszelni, mert hogyha ezen rágózol, akkor tényleg a teljesítményedet csak rontani tudja.
0: És akkor ebben az esetben hogyan érzed magadon a kudarcokat? Mennyire tudod elfogadni, vagy túl vészelni ezeken a nehezebb helyzeteken, átvinni magadat? Mennyire jól kezeled a kudarcokat, vagy a rosszabb teljesítményt?
1: Most már egyre jobban kezelem a kudarcokat, főleg az exatlon után, tehát ottan tényleg nagyon sokat tudsz nyerni, nagyon sokat tudsz veszíteni, és azokat a veszítéseket is meg kell tanulnod, és mindig a vesztésekből tanulsz, hogy mik voltak a hibák. Hogyha győzöl, akkor tudod, hogy jól csináltál mindent, de amikor veszítesz, na akkor átgondolod a szituációt, hogy mit tudtam volna másképp csinálni, és ezen gondolkozok még mindig, hogy fináléba eljutottam, sajnos elvesztettem, és gondolkozok, hogy mit tudtam volna jobban csinálni, nézem vissza a felvételeket, meg minden, de nem tudom még mindig rájönni a válaszra, hogy mit tudtam volna jobban csinálni.
0: Igen, ez is érdekelt volna, hogy így, amikor már visszanézted magadat, akkor esetleg mi az, amin változtatnál, vagy úgy vagy vele, hogy teljesen másként kellene csinálni, más merre menni, másként dobni, vagy bármi, de hát nyilván egy utólag visszagondolni már könnyű beszélni, de akkor az ember ott rögtön kell, hogy cselekedjen, és rögtön kell, hogy csinálja azokat a bizonyos feladatokat. Hogyan lehet tett, vagy te hogyan készültél fel ezekre a pályákra? Tehát ez előre megvolt, hogy mikre számíthattok, vagy ez egy ilyen teljesen fekete lyuk volt?
1: Teljesen fekete lyuk volt. Ugye mielőtt elkezdtük volna az akadálypályákat, láttuk, hogy hogy néz ki, láttuk, hogy mi lesz az ügyesség ide, nem próbálhattuk ki. És hát ez így, tehát full ilyen nulláról indultunk, hogy most mi lesz. Tehát erre nem lehetett felkészülni sehogy.
0: Ugye említettem itt a határokat, hogy szeretsz velük játszadozni, és nyilván nézni azt, hogy hol a te határod, át tudod elépni, meddig tudsz menni magaddal, a teljesítményeddel szemben, vagy karöltve. Hogyan érzed így a verseny után ezeket a határokat? Tudod még feszegetni?
1: Ez a célom, hogy tehát én ennél már nem tudom, mi nehezebbet tudnék megcsinálni, mint az exatlon, de keresem a kihívásokat továbbra is, keresem, hogy mi nehezebbet tudok ennél csinálni, ami még jobban megmozgat engem fizikailag, meg mentálisan is, és még nem tudom a választ, de keresem, és tudom, hogy meg fogom még találni rá.
0: Ugye említettem azt is, hogy ez egy álom volt a számodra, egy komoly cél, hogy kijutottál, túl vagy rajta, nagyon szép eredménytel is értél. Mi a következő cél? Van még ilyen az exatlonhoz hasonló, amit szeretnél teljesíteni, vagy részt venni rajta?
1: Hát, hogyha ilyen reality show-ra gondolunk, akkor most így nem nagyon tudok mit mondani, mert igazából nagyon szeretnék eljutni a magyarországi exatlonra, ugye ez volt a szerbiai. Úgy érzem, most nagyobb eséllyel tudok eljutni a magyarországira, tehát az egy nagyon szép cél lenne, akár jövőre, akár pár év múlva, nem tudom, de most így nem tudok nagyon semmire gondolni. Egyelőre az maradjon.
0: Most a pihenés időszaka van talán. Pontosan. Egyébként, ha minden napjaidat nézzük, most, hogy már itthon vagy, és túl vagy ezen az egész versenyen, akkor mi az, ami téged hajt és visz előre?
1: A kihívások. Az edzés. Az hajt előre, hogy fejlesztem önmagam még jobban fizikailag, hogyha például egyszer kikerülök a Magyarországra, hogy még nagyobb teljesítményt tudjak nyújtani, még hogyha azt mondtam is, hogy nem lehet erre felkészülni, de azért jó érzés így testbe felkészülni. Hát, ha tényleg jobb eredményt tudok elérni.
0: És itt egyébként ilyen komolyabb erőnléti edzésekre is kell gondolni? Edzőtermi edzések, amikor készültél például a műsorra, vagy most készülsz a másikra, amit említetted, hogy cél ugye a magyarországi évadban is, hogy esetleg részt vegyél és bekerülj. Tehát itt mennyire napi szinten, mennyire kell komolyan ráfeküdni erre?
1: Hát azért kell a kondíció, mert ugye te futás után ilyen sok akadálypályákon átmész, és akkor a végén dobálni kell. De én szerintem, hogyha máshogy csinálnák, sokkal nagyobb erőt fektetnék az ügyességi dolgokra, hogy inkább a dobálást gyakorolnám, ugye. Most már tudom, milyen eszközökre számíthatok is, hát inkább azt begyakorolni, így pluszba az testi erő fejlesztése mellett azt raknám be.
0: Ugye most beszéltünk erről a versenyről, és említettél olyat is, hogy más kisebb versenyeken is voltál már, és lehetett látni rólad fotókat is, vagy videókat a közösségi oldalakon. Mire vagy még nagyon büszke? Milyen teljesítményeidre?
1: Hú, ez jó kérdés. Hát igazából mindegyikre büszke vagyok, mert örülök, hogyha tényleg teljesítem az összeset. Eddig nem volt rá olyan alkalom, amit nem fejeztem volna be, tehát hogyha valamit elkezdek, én befejezem. Tehát hogyha kiköpöm a tüdőmet is, én befejezem. De büszke vagyok így nagyjából mindenre, most nem tudok pontosan konkrét dolgot mondani. Még nem voltak ilyen hatalmas versenyeim, mint az exatlon, de hogyha lesznek, akkor így növekednek majd, hogy mikre leszek büszkék, de egyelőre az exatlonra vagyok a legbüszkébb.
0: Hogyha mondjuk kellene tanácsot adni az embereknek, a nézőknek, hogy aki hasonlóan álmodozik, és akár hasonló álmokról is, és mondjuk a te utadba szeretne lépni, ő is szeretne akár ezen a versenyen részt venni, akkor milyen jó tanácsokkal látnád el őket?
1: Hát azzal látnám el, hogy tényleg próbálják meg, hogy legalább próbáljátok meg, mert hogyha nem próbáljátok meg, akkor rosszabbul fogjátok érezni magatokat, mint hogyha nem próbáltátok volna meg. És hát, hogyha be is jutsz, akkor legalább lesz egy motivációd, hogy miért kezdj el edzeni. Meg ezt ugyanígy értem más sportokra is, hogy menj el a konditerembe, próbáld meg ezt a sportot, és hát meg fogod tudni, hogy tetszik-e vagy nem, és hát igen, csak előre. Tehát csak előre nézz, ne hátra.
0: Jól értem tulajdonképpen a beszélgetésünkből, hogy te nagyon szigorú és nagyon maximalista vagy magaddal szemben?
1: Nem érzem úgy annak.
0: Már csak abból kifolyólag, hogy mondod, hogyha valamit a fejedbe veszel, és azt nagyon szeretnéd teljesíteni.
1: Hát ezt így nem tudom magamról, lehet, hogy az vagyok, így lehet, hogy mások jobban meg tudják mondani, mint én. Szeretek minél jobb eredményt elérni, ez így igaz, de nem vagyok szomorú, hogyha nem sikerül, de mindig a legjobb eredményre megyek, és hát lesz, ami lesz. Így vagyok vele.
0: Nagyon szépen köszönöm, Andrej, hogy itt voltál nálunk, hogy elmesélted az élményeidet, és remélem, hogy a nézők felé is tudtunk egy kicsit adni abból az erőből, amit hát átpróbáltál adni, legalábbis nekem itt most a beszélgetésünk során. További sok sikert, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink, retro sláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszorok mellett tessék figyelni.

0: ajánló következik.
1: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
2: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, hajkó, halabala, nagyon gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Icipici csiribiri sága színű, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.
8: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Legnagyobb magyar slágerei.
4: Nálunk a nosztalgia a divat.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Megérkezett a MOL ajánlata a NIS ügyében, de továbbra sem vagyunk elégedettek a javasolt megoldásokkal, jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic. A fő vitapont továbbra is a pancsovai finomító jövőbeni működése és a piaci ellátás kérdése. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások folytatódnak, és Belgrád célja a kompromisszum, de nem minden áron, miközben nem veszélyeztetik az ország ellátásbiztonságát és a gazdasági érdekeket. Hozzátette, párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések a MOL és a Gazprom Neft között is, amelyek lezárása szükséges az amerikai OFAC jóváhagyásához. A teljes folyamatot május 22-éig kell befejezni. Dróntámadás érte Kárpátalját. A Kárpátalja.ma beszámolója szerint a szerkezet Szójva közelében robbant fel, míg egy másik pilóta nélküli eszközt Ökörmező térsége felett észlelték. Az esetről készült videófelvételeket helyi lakosok rögzítették. A jelentések szerint Szójván az energetikai infrastruktúrát találat érte. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit és az esetleges károkat. A légiriadót jelző térkép információi szerint egyébként drónok tartanak Munkács, Ilosva, Huszt és Alsó-Kalocsa irányába. Súlyos közlekedési baleset történt ma az autópályán Opazova közelében, Belgrád irányába, ahol két kamion ütközött össze. A szerb közmédia értesülései szerint az egyik teherjármű gázpalackokat szállított, és az ütközést követően gázszivárgás alakult ki. A hatóságok a baleset után azonnal lezárták az autópályát mindkét irányba, hogy elkerüljék a további veszélyes helyzeteket, és biztosítsák a közlekedők biztonságát. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A baleset pontos okát vizsgálja a rendőrség. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbbügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen.
7: Sport.
8: Ma este játsszák a szerb labdarúgó kupa döntőjét. A fináléban, a sorozatban hetedik sikerére hajtó Crvena Zvezda és a korábbi kétszeres győztes Vojvodina küzd meg. A mérkőzés favoritja a fővárosi együttes, azonban az újvidékieknek is van miben bizakodniuk, hiszen az aktuális bajnoki szezonban kétszer is legyőzték a belgrádi pirosfehéreket. A finálét a loznicai Lagator stadionban játsszák 20 órától.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 17 fok van, az előrejelzések szerint holnap már kissé melegebb időre számíthatunk, 21 fokig melegszik a délutáni levegő, péntektől az előrejelzések szerint azonban újabb csapadék hullám éri el térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
4: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Herceg János akadémikus, író, műfordító születésének 117. évfordulója alkalmából tartottak emlékezést tegnap a zombori Szent Rókus temetőben, az író síremlékénél a Dunatáj Egyesülés szervezésében. A megemlékezésen egyebek mellett elhangzott a Herceg János irodalmi díj idei kitüntetettje, Bicskei Zoltán a Tiszamente meghatározó alkotója, filmrendező, grafikus művész, esszéíró. Az eseményről kolléganőnk Lenner Tíme a tudósít.
2: Dr. Schilling István nyelvészt, néprajzkutatót, írót, a Herceg János Irodalmi Díj Bírálóbizottságának tagját kérdezem. Herceg János emlékezette itt, a mi számunkra, Nyugatbácskában, Zomborban, annak fényében, hogyan számos kiadványban mindenről megemlékezik és tárgyalja ezt a témakört.
3: Herceg János jelenti számunkra az itteni irodalmat. Ő az, aki a nyugatbácskaiaknak az írója. A jelenleg élő nyugatbácskai magyaroknak, meg a korábbiaknak is. Remélem a jövő nemzedékének is az lesz. Ő a, ahogy mostanában mondják, a nagybetűs író. Nem volt mindig, hogy úgy mondjam, kultusza, de hát élő embernek nem is kell még. Viszont amióta meghalt, azóta megalakult ez a Herceg János Emlékbizottság, és azóta koszorúzunk is, megalapítottuk a Herceg János Irodalmi Díjat is, tehát Herceg Jánost nem említeni annyit jelent, hogy nem beszélni a nyugatbácskai vagy a vajdasági magyar irodalomról. Illetve hát vannak még néhányan, például a mostani díjazottunk is, ugye, a Bicskei Zoli, róla beszélni kell, mert ő a művész, olyan, mint Herceg János, csak éppen több műfajban jeleskedik.
2: Az akadémikus író síremlékénél Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke osztotta meg emlékező gondolatait.
4: Mi az, amit igazán üzen nekünk Herceg János a születésnapja, 117. születésnapjával, a lényével, az, hogy meg kell értenünk, hogy mi végre vagyunk itt ezen a szülőtájon, az, hogy egyénként és közösségként is értelmezni kell tudnunk magunkat elszántságban, szikárságban, elhívásban, elhivatottságban, eltántoríthatatlanságban, hitben, hűségben, és talán ez az egyik legnehezebb, de az egyik legszebb erény, amelyet azt gondolom szellemi vezérként ránk tudott hagyni, hogy egyénként is, de inkább közösségként is miként lehet egy olyan felépítményt létrehozni, amely a következő évszázadokra is magyar jövőt tud ennek a közösségnek nyújtani, közösségnek adni, és ebben, még hogyha nem látszódunk is, de ott kell lenni részvevőként, ott kell lenni kőként, kavicsként, zászlórútként, de akár lobogóként is, és ebben a világban, amelyben azért nagyon nehéz kihallani a megfelelő hangokat, akkor a zaj van. Ilyenkor kell tudnunk igazán a számvetéssel is kezdeni valamit, ilyenkor kell tudnunk a visszatekintéssel is kezdeni valamit, és ilyenkor kell tudnunk össze is zárni. De mindenként ebben a számvetésben, ebben a visszatekintésben és ebben az összezárásban együtt lélegezve. És azt gondolom, hogy ez a Herceg Jánosi hagyatéknak az egyik legfontosabb, legalábbis számomra az egyik legelemibb és legfontosabb pontja. És hát ami még nagyon fontos az, hogy minél többet olvassunk Herceg Jánost, és ne csak mi, hanem a felnövekvő generáció is. Úgyhogy hogy ez miként valósulhat meg újrakiadással, műveinek az újrakiadásával, kritikai kiadásával, olvasótáborokkal, egy Herceg János versennyel, bármivel, azt gondolom, hogy nagyon sok jelentős és kiemelten fontos intézményünk van, és intézményvezetőnk, akik ennek az élére tudnak állni, és bízom abban, hogy ez irányba is történik majd valamiféle mozgolódás.
2: Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke a nagyívű írói hagyaték kapcsán ezeket nyilatkozta.
5: A Magyar Nemzeti Tanács számára kiemelt jelentős.

0: közösségű a Nyugatbácskában, Zomborban Herceg János emlékezetének fenntartása és sápolása, tehát a vajdaság irodalomban kiemelkedő irodalomtörténeti személyiség Herceg János. Novellista, regényíró, esszéíró, az Újvidéki Rádiónak a legfontosabb újságírója és heti jegyzeteinek az elkészítője, az RSA-i jegyzetek alapján a vajdasági magyarság kollektív emlékezetében mind a mai napig él. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács is fontosnak tartja. Mindig is hangsúlyozottan eljövünk ide, ma is a sírját megkoszorúzzuk, és arra törekszünk, hogy a munkásságát, személyiségét, a vajdasági magyarságét, a vajdasági magyar irodalomtörténetét, végzett munkásságát minél jobban megőrizzük, és az utánunk következő utódoknak is átörökítsük.
1: Herceg János síremlékénél elhelyezte a kegyelet koszorúit a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Polgári Kaszinó, a Doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, valamint a Dunatáj Egyesülés képviselete.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradon a Vácon, a bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Idén 25. alkalommal szervezik meg Szabadkán a Nemzetközi Kutyakiállítást. Ennek részleteiről Sipos Mártát, a Szabadkai Ebbtenyésztő Egyesület elnökét Vitkovics Alexander kérdezte.
2: Mit kell erről tudni? Hol tartanak most a szervezéssel?
3: Pillanatnyilag a szervezés az a legnagyobb ütembe folyik. Nagyon sok nevezőnk van külföldről is, meg a hazai kiállítók közül is, és annyit kell tudni, hogy csütörtökön 14 óráig fogadjuk a nevezéseket.
2: Eddig hányan neveztek be és honnan? Említette, hogy nemzetközi jellege is van a rendezvénynek.
3: Igen, a legtöbb kiállító környező országokból van, és a létszámnak körülbelül fele van most még jelentkezve, és reméljük, hogy még csütörtökig körülbelül egy 200 kutya körülbelül jelentkezni fog.
2: Ha visszatekint az elmúlt évekre, akkor úgy általában nyilván ezt tapasztalatból is mondja, hányan neveztek be mondjuk tavaly vagy tavaly előtt?
3: Tavaly is 354 kutya volt nevezve. Sajnos nem csak nálunk, hanem a környező országokban is egy kicsit csökken a kiállított kutyák létszáma. Ennek valószínű több oka van. Nagyon sok a kiállítás, az az első. A másik dolog, hogy ugye ezek mind kiadással járnak, nevezési díj, utazás, úgyhogy ez miatt is kevesebb a létszám.
2: Említette azt, hogy tavaly több mint 350 benevezett kutya volt. Gondolom, hogy vannak kategóriák, és akik szeretnének nevezni, milyen kategóriák jöhetnek számításba, és milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen.
3: Elsősorban az első feltétel, hogy a kutyának törzskönyve legyen, hogy be legyen oltva, be legyen csippelve. Ez a nevezési lapokon is fel van tüntetve. Több kategória van. Fajtán belül korcsoportok szerint vannak fölosztva a kutyák, úgyhogy van ilyen, hogy 3-tól 6 hónapig, 6-tól 9 hónapos korig, 9-től 18 hónapos korig a fiatal osztály, akkor van egy növendékosztály, felnőtt osztály, munkaosztály, sampionosztály. Elég sok kategória van, úgyhogy fajtánként ezekbe az osztályokba lehet nevezni.
2: Foglalkozzunk egy kicsit a bírákkal, honnan érkeznek azok, akik majd értékelik a kutyákat, illetve külemét, azok teljesítményét, mert ha jól tudom, nem csak az a lényeg, hogy a kutya az jól nézzen ki, jó beállása legyen, minden fajta jellege meglegyen, hanem ugye osztályozzák a viselkedését is, ugyanis le kell vezetni egy kört. Ezt nyilván törzskönyvezett fajkutyákról beszélünk, tehát van már valamilyen úgymond rutinjuk a kutyáknak is, de azért mindig van zavaró körülmény, hiszen 350 kutya csak hatással van egymásra.
3: Hát igen, a hazai bírák mellett lesznek Szlovéniából, Montenegróból, lesz egy perui bírónőnk, San Marinóból és Olaszországból lesznek a nemzetközi bírók.
2: Ugye leszervezni ezt az egész rendezvényt, ez nem egy egyszerű feladat.
3: Valójában a szervezés az egész évben zajlik, de az a nagyon aktív, az körülbelül egy hét. Az utóbbi időben, mivel most már ugye elektronikus úton neveznek a kiállítók, akkor ez is rövidebb ideig tart, azelőtt ugye postázták a nevezéseket, úgyhogy azelőtt 2-3 hónapig is beletellett ez a kiállítás szervezése. Ez most sokkal rövidebb ideig tart, de viszont nagyon tömör, és nagyon sok mindent meg kell csinálni ez a rövid idő alatt.
2: Beszélgetésünk végén említsük meg azt is, hogy hol lesz és mikor kezdődik a rendezvény.
3: A kiállítás a Kelebián Ménesben lesz megtartva, vasárnap 17-én, 10 órától kezdődik az osztályzás, és ugye a legszebb része a díjkiosztás az arra 15 óra körül kerül sorra. A nevezéseket, mert különben az interneten keresztül lehet nevezni, és a Szabadkai Ebbtenyésztő Egyesület oldalán megvan a link, amire lehet nevezni.
2: Felhívjuk tehát a kedves hallgatók figyelmét is, azokét, akik szeretik a kutyákat, és mondjuk, hogy a szép idő lesz, akkor ez egy egész napos program is, hiszen nem csak látnivaló lesz, saját ebbékkel is kijöhetnek az emberek, sőt, ugye ott lehet egy kis harapnivalóra is szert tenni.
3: Igen, én remélem, hogy mindenki elégedett lesz az idei kiállítása, hogy sok szép kutyát fognak a nézők is látni, és hogy egy kellemes napot tudnak eltölteni kint Kelebián a Ménesben.
2: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a hasznos információkat, és sikeres rendezvényt kívánok.
3: Nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy sok néző is ki fog tudni jönni vasárnap a kiállításunkra.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó főbb témái. Egész közösségünk érdeke, hogy fennmaradjon a kisebbségi tájékoztatás, nyilatkozta Fremond Árpád. Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, de továbbra sem elégedett vele a szerb kormány. Migránsok csaptak össze Obrenovac közelében, egy ember meghalt. Dróntámadás érte Kárpátalját, és közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán, mondom a részleteket. A Magyar Nemzeti Tanács egyik feladata, hogy biztosítsa és megtegyen mindent annak érdekében, hogy legyen szakmailag megfelelő és minőségű vajdasági magyar tájékoztatás, nyilatkozta Fremond Árpád a Pannon RTV közügyek című műsorában. A szerkesztés politikába azonban a kezdetektől fogva nem szólt bele a Magyar Nemzeti Tanács, húzta alá az MNT elnöke. Ettől függetlenül, mint alapítók, folyamatosan kapcsolatban voltak az intézményvezetőkkel és főszerkesztőkkel a működés tekintetében, hiszen mint alapítók felelősek azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon, mondta Fremond.
10: A szerkesztés politikába való beleszólás az eddig sem volt gyakorlat a Magyar Nemzeti Tanácsban. Nekünk viszont, mint felelős politikusoknak, akiket a délvidéki magyar választók választanak meg, az a feladatunk, hogy fenntartsuk ezeket az intézményeket. Tehát ezt el lehet választani szerintem teljes egészében, és igen, tárgyaltunk a főszerkesztőkkel, illetve a vezetőkkel a működés tekintetében, hiszen mi, mint alapítók felelősek vagyunk azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó, beszéljünk őszintén, nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon. És kell, hogy legyen támogatás, kell, hogy kapjon segítséget, kell, hogy kapjon anyagi segítséget ahhoz, hogy fent tudjon maradni. De az egész közösség érdeke, hogy legyen ilyen tájékoztatás. Tehát az Újvidéki TV magyar szerkesztősége, illetve az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége is gyakorlatilag közpénzből működik, és az adófizetők pénzéből működik, és úgy tájékoztat, illetve ez a helyzet a hétnap esetében, ez a helyzet a magyar szó esetében, sok esetben ezek az eszközök nem elegendőek, és anyaországi támogatásra is például szükség volt annak érdekében, hogy ezek az intézmények fent tudjanak maradni.
9: Szerbiának nem kell elállnia a reformoktól és az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásoktól, függetlenül a Koszovó és az Oroszország elleni szankciók bevezetése körüli kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke a szerb közmédiának adott interjújában elmondta, jelenleg Montenegrónak van a legnagyobb esélye arra, hogy rövid időn belül az EU tagjává váljon. Esetükben megtörtént a csatlakozási szerződések előkészítése. Albánia is május folyamán számított erre, de náluk halasztás történt. Őket Ukrajna és Moldávia követi a sorban. Kovács Elvira szerint, amely országok a leghamarabb csatlakozhatnak az uniós tagállamokhoz, ugyanis hamarosan megnyitják számukra az első tárgyalási fejezeteket. Mindez Szerbia szempontjából is pozitívum. Szerbia esetében is felgyorsulhatnak az események, az elvárt reformokat mindenképpen végre kell hajtani, emelte ki Kovács Elvira. Belgrád helyzete különleges a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt, és előfordul a kettős mérce alkalmazása is, de nem szabad feladni, hangsúlyozta a VMS-es politikus.
3: Mindig szeretek objektív lenni, tehát sem túl pesszimista, sem túl optimista. Moldávia esete jó példája lehet annak, hogyha egy tagjelölt országnak nyitott kérdései vannak a területét illetően, akkor az nem jelent akadályt. Tud haladni, ezért abban bízok, hogy a mi esetünkben sem lesz gond. Sajnos azonban a realitásokat tekintve kettős mércéről beszélhetünk, amit nekünk el kell fogadnunk. A mi esetünkben a legfontosabb, hogy a párbeszéd előrefelé haladjon, ebben a pillanatban pedig érthető, hogy Szerbia ebben egy konstruktív partner.
9: Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, de továbbra sem vagyunk elégedettek a javasolt megoldásokkal, jelentette ki Dubravka Gyédovics Handánovics. A fő vitapont továbbra is a pancsovai finomító jövőbeni működése és a piaci ellátás kérdése. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások folytatódnak, és Belgrád célja a kompromisszum, de nem minden áron, miközben nem veszélyeztetik az ország ellátás biztonságát és a gazdasági érdekeket. Hozzátette, párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések a MOL és a Gazprom nyelvt között is, amelyek lezárása szükséges az amerikai OFAC jóváhagyásához. A teljes folyamatot május 22-jéig kell befejezni. Súlyos közlekedési baleset történt az autópályán Opazova közelében Belgrád irányába, ahol két kamion ütközött össze. A szerb közmédia értesülései szerint az egyik teherjármű gázpalackokat szállított, és az ütközést követően gázszivárgás alakult ki. A hatóságok a baleset után azonnal lezárták az autópályát mindkét irányban, hogy elkerüljék a további veszélyes helyzeteket. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A baleset pontos okát vizsgálja a rendőrség. Migránsok közötti összetűzés történt kedden, késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb ügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen. Dróntámadás érte Kárpátalját. A Kárpátalja.ma beszámolója szerint a szerkezet Szojva közelében robbant fel, még egy másik pilóta nélküli eszközt Ökörmező térsége felett észlelték. Az esetről készült videófelvételeket helyi lakosok rögzítették. A jelentések szerint Szojván az energetikai infrastruktúrát találat érte, és robbanások történtek Munkácson is. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit és az esetleges károkat. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Magyarországot mától liberális kormány vezeti. A volt miniszterelnök szerint a leköszönő nemzeti kormány erős gazdaságot hagy maga után. Nőtt a foglalkoztatottság, emelkedtek a bérek, bővültek a családtámogatások és a nyugdíjak. Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. A videóban a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, a nemzeti kormány átadja a helyét egy liberális kabinetnek, amely szerinte most innen indul. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenetet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
8: 2026. június 4-én csütörtökön a liturgikus ünneplés a következő programja várható. A szentmise az Avilai Szent Teréz Székesegyházban kezdődik 18 órakor. Az úrnapi körmenet körülbelül 19 óra 15 perckor indul a Székesegyházból a Ferences templom felé a Mátko-Vukovics utcán keresztül. A körmenet során 4 állomás lesz kijelölve. Mindez azért, hogy a Szabadka városának rendes élete a lehető legkevésbé legyen megzavarva. Ezek az állomások a Székesegyháznál lesznek, Iván Antonovics püspök emlékművénél, a Szent Háromság emlékmű előtt a Városháza parkban, a Ferences templom előtti téren, ahol a záró áldás is lesz.
9: Herceg János akadémikus író műfordító születésének 117. évfordulójára emlékeztek kedden a zombori Szent Rókus temetőben. A Dunatáj Egyesülés szervezésében megtartott kegyeleti megemlékezésen irodalmi és közéleti szereplők idézték fel a vajdasági magyar irodalom egyik meghatározó alakjának szellemi örökségét, hangsúlyozva a Herceg Jánosi hagyaték ma is iránytűként szolgál a közösség számára. Lenner Tímea és Nagy Dominika riportja.
11: A megemlékezésen elhangzott, Herceg János gondolkodásának egyik fontos vonása volt, hogy a peremvidéki létet nem kisebb rendűségként, hanem különleges tapasztalatként látta. A bácskai embervilágát európai távlatban tudta megfogalmazni. Ettől lett egyszerre nagyon helyi és egyetemes író. Schilling István, nyelvész író, a Herceg János Irodalmi Díj Bírálóbizottságának tagja.
12: Ő ahogy mostanában mondják, a nagybetűs író. Nem volt mindig, hogy úgy mondjam, kultusza, bocsánat, de hát élő embernek nem is kell még. Viszont amióta meghalt, azóta megalakult ez a Herceg János Emlékbizottság, és azóta koszorúzunk is, megalapítottuk a Herceg János Irodalmi Díjat is, tehát Herceg Jánost nem említeni, annyit jelent, hogy nem beszélni a nyugat-bácskai vagy a vajdasági magyar irodalomról. Illetve hát vannak még néhányan, például Jánost nem említeni, annyit jelent, hogy nem beszélni a nyugat-bácskai vagy a vajdasági magyar irodalomról. Illetve hát vannak még néhányan, például a mostani díjazott

0: születésnapja, 117. születésnapjával, a lényével. Az, hogy meg kell értenünk, hogy mi végre vagyunk itt ezen a szülőtájon, az, hogy egyénként és közösségként is értelmezni kell tudnunk magunkat elszántságban, szikárságban, elhívásban, elhivatottságban, eltántoríthatatlanságban, hitben, hűségben, és talán ez az egyik legnehezebb, de az egyik legszebb erény, amelyet azt gondolom szellemi vezérként ránk tudott hagyni, hogy egyénként is, de inkább közösségként is miként lehet egy olyan felépítményt létrehozni, amely a következő évszázadokra is magyar jövőt tud ennek a közösségnek nyújtani, közösségnek adni.
1: Az MNT képviseletében Hugyik Richárd, a végrehajtó bizottság elnöke hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács számára kiemelt jelentőségű Herceg János emlékezetének ápolása és megőrzése Nyugat-Bácskában, Zomborban.
2: Az egész vajdaságban, tehát a vajdaság irodalomban kiemelkedő irodalomtörténeti személyiség Herceg János. Novellista, regényíró, esszéíró, az Újvidéki Rádiónak a legfontosabb újságírója és heti jegyzeteinek az elkészítője, az RSA-i jegyzetek alapján, úgyhogy erre mindenkinek a vajdasági magyarság kollektív emlékezetében mind a mai napig él. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács is fontosnak tartja. Mindig is hangsúlyozottan eljövünk ide, ma is a sírját megkoszorúzzuk.
1: Herceg János síremlékénél elhelyezte a kegyelet koszorúit az MNT, a VMMS, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a VMS, a Magyar Polgári Kaszinó, a Doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, valamint a Dunatáj Egyesülés képviselete is.
3: A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Állásbőrzét tartottak Topolyán, és ma este játsszák a szerb labdarúgó kupa döntőjét. Jönnek a részletek. Nagy érdeklődés övezte a Topolyán megrendezett állásbőrzét, amelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének helyi irodája szervezett. Az eseményen 22 munkaadó vett részt, akik több mint 150 munkahelyet kínáltak különböző végzettségű álláskeresők számára. Az állásbőrze jó alkalmat teremtett arra, hogy a munkáltatók és a munkát keresők személyesen is találkozzanak, kapcsolatot építsenek, valamint részletesebben megismerjék az aktuálisan meghirdetett pozíciókat.
4: Ami az állásbőrzét illeti, ma olyan munkahelyek a keresettek, mint a termelési operátorok, a gépipar, az elektrotechnika és a textilipar területén, továbbá asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, hegesztők, valamint az adminisztratív dolgozók, pénzügyi munkatársak, építőipari dolgozók, raktárosok, eladók és kereskedők. Emellett turisztikai idegenvezetőket, valamint gépész és villamosmérnököket is keresnek. A bőrze nyitott típusú rendezvény. Célunk, hogy a munkanélküliek megfelelő állást találjanak, ugyanakkor szeretnénk a munkáltatóknak is segíteni abban, hogy minőségi munkaerőhöz jussanak.
3: A topolyai állásbőrzéről Nyegos Gyukánovics, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének igazgatója nyilatkozott. Fennállásának 60 éves jubileumát ünnepelte kedden a Bajsai Testvériség Egység Általános Iskola. Az évforduló alkalmából ünnepi műsor tartottak az intézmény tornatermében, amelyre a szülők és nagyszülők mellett meghívták az iskola nyugdíjasait, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és a Topolyai Önkormányzat képviselőit is. Paracki László és Vajtai Viktória riportja.
5: A Bajsai Testvériség Egység Általános Iskola mostani épületét 1965-ben kezdték el építeni. Az 1966 és 1967-es tanévben 7 tanteremben kezdődött meg a tanítás. Cservenák Kancsár Izabella, Testvériség Egység Általános Iskola igazgatója.
6: Az idők folyamán folyamatosan épültek, a kezdetleges tantermek mellé újabb tantermek, jelenleg 12 tanterem plusz 2 technikai tanterem, illetve időközben épült hozzá ugye a tornaterem, az ebédlő, és folyamatosan igyekszünk fejleszteni, bővíteni.
5: A Bajsai iskolába összesen 146 diák jár, akik 15 tagozaton tanulnak. A jubileumra az alsósok és a felsősök is készültek. Szilágyi Eleonóra, tanítónő.
7: Egy nagyon szép és gazdag műsorral készültünk a mai iskolanapi előadásunkra. Sok szavalattal, ritmikával, énekkel készültek

0: a vajsai iskola diákjai és tanárai.
1: A jubileum alkalmából a diákok ünnepi műsort tartottak az iskola tornatermében. Jósvai Lara.
2: Rengeteget gyakoroltunk, kórussal készültünk, előadásokkal, szavalókkal, táncosokkal. Tényleg rengeteget készült mindenki, és mindenki anyai tapait belead ebbe az egészbe, hogy a legjobbat ki tudjuk hozni.
1: Az önkormányzat számára fontos, hogy biztosítsa a színvonalas oktatást minden egyes oktatási intézményben, így Bajsán is, fogalmazott Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
3: A község területén összesen 8 általános iskolánk van, ebből 2 Topolyán található, 6 pedig a falvakban. Fontosnak tartjuk, hogy a falus iskolák legalább olyan színvonalon működjönek, mint a topolyi iskolák is, és hát az oktatási rendszerünket szeretnék a jövőben is fenntartani és támogatni. Az oktatási intézményeink folyamatosan számíthatnak a támogatásunkra, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a falus iskolák jól működjenek, mert azt gondolom, hogy a diákoknak az oktatása, a gyerekeknek az oktatása, a helyben történő oktatása erősít benne őket, mint közösséget.
1: Az oktatás a jövő útlevele, mert a holnap azoké, akik ma készülnek rá, mondta köszöntőjében Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
4: A Magyar Nemzeti Tanács egyik legfontosabb feladata az anyanyelvű oktatás támogatása. Hisszük, hogy minden gyermeknek joga van anyanyelvén tanulni, megőrizni identitását, és úgy gyarapítani tudását, hogy közben saját kultúrájában is megerősödik. Ezért dolgozunk azon is, hogy az iskolák megújuljanak, korszerű és méltó körülmények között tanulhasson a jövő nemzedéke.
1: A jubileumi ünnepség az iskola ebédlőjében közös társalgással zárult.
5: Május 20-án új művészeti tér nyílik Szabadkán, a Kalmárház, amely hangversenyek, széleskörű művészeti vetélkedők, valamint a közönség és a művészek találkozásainak ad otthont közvetlen légkörben. A helyszín különleges értékét maga a Kalmár család adja, hiszen ritka az a kezdeményezés, amikor valaki a saját tulajdonát a közösség és a kultúra szolgálatába állítja, hangzott el a sajtótájékoztatón. A kezdeményezés célja, hogy a térben kulturális élet induljon el első lépésként egy koncertsorozat keretében, amely közvetlenül hozza össze a művészeket és a közönséget. Kalmár Tíme, a projekt alapítója elmondta, minden a művészetek iránt érdeklődő fiatal előtt nyitva áll a fellépés lehetősége, legyen szó koncertről, festménykiállításról vagy verses estről. A Kalmárház az Otton Kucsera utca 4-es szám alatt található.
6: Miért jött létre a Kalmárház? Előadóként gyakran tapasztaltam, hogy a nagy koncerttermek nem mindig képesek megteremteni azt a közelséget, amelyben a zene igazán megszülethet. Ráadásul sokak számára ezek a terek fizikailag nem könnyen elérhetők. Elég csak arra gondolni, hogy Szabadkán egy komoly zenei koncertek többsége olyan helyszíneken zajlanak, amelyekhez lépcsők sokasága vezet. Emiatt a sok idős ember egyszerűen kiszorul ezekből az eseményekből. Hiszem, hogy a művészetnek újra közelebb kell kerülni az emberekhez, nem csak térben, hanem lélekben is. A Kalmárház ennek a gondolatnak a megvalósulása. Egy élő, lélegző kulturális tér, ahol a művészeti valódi találkozássá válik előadók és a közönség előtt. A 21. század rohanó, túlméretezett világában különösen fontosnak érzem, hogy legyenek olyan terek, ahol az emberek lelassulhatnak, ahol a meghittség születhet, és ahova újra és újra vissza lehet térni.
7: Sport.
5: Ma este játsszák a szerb labdarúgó kupa döntőjét. A fináléban, a sorozatban 7. sikerére hajtott Crvena Zvezda és a korábbi kétszeres győztes Vojvodina küzd meg. A mérkőzés favoritja, a fővárosi együttes, azonban az újvidékieknek is van miben bizakodniuk, hiszen az aktuális bajnoki szezonban kétszer is legyőzték a belgrádi pirosfehéreket. A finálét a loznicai Lagator stadionban játsszák 20 órától. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
7: Időjárás.
5: Szabadkán is környékén 17 fok van, holnap már kicsi melegebb időre számíthatunk, hiszen a csúcsérték 21 fok körül alakul. Aztán péntektől az előrejelzések szerint újabb csapadék hullám éri el térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A hétvégére is hasonlóan változékony, esős idő várható 18-22 fokos maximum értékek mellett. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap holnap 10 órától Brasnyó Zoltán érkezik friss információkkal.
8: A vajdasági magyarságot érintő témák:
9: környezetvédelem,
10: kultúra,
11: egészséges életmód,
12: közélet,
13: sport.
14: A 107,1 MHz-en,
15: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
16: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
17: Körhinta.
16: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szerda van, és szerdai körhintának elérkezett az elkövetés ideje és lehetősége. Itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és ahogy szoktam mondani, az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség. Wow, mi a fantasztikus zeneszám szól, ami bevezető szöveget mondom. Annak ide néha egy szabadkai Aquarius lemezkúban gyakran engedtem ott is bevezető zeneként ezt a Herbie Mann felvételt, a Memphis Underground. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk különben ezen a hullámhosszon, és bele is lehet szólni a műsor zenei arculatában méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok. SMS-ben és Viberen keresztül csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni. Mit szeretnétek meghallgatni az úgynevezett régi szép idők zenei anyagából? Természetesen, ahogy szoktam mondani, nincsen semmi sem kőbe vésve, de nagy előnyt élveznek azok a felvételek, elvégre retro hangvételő műsorról lévén szó, tartsuk is magunkat valamennyire ehhez az irányvonalhoz. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, Masa Dávidról van szó, és egy olyan felvétel következik, előbb hallottátok azt a Ne várd a május című dalt, ezt elkezdte magától a gép, egészen jó eltalálta, mit is kell engedni, tulajdonképpen nem kell várni, május itt van körülöttünk, lassan május közepetáján járunk, és az is igazság, hogy amikor csöpörög, esik az eső, akkor ne szomorkodjatok, hiszen a népmondás is úgy tartja, hogy májusi eső aranyat ér, valamelyik délelőtt egészen tele volt aranyal az udvaram és a kertem. Na most már kezdenek rendbe jönni a dolgok. Az első felvételt azért választottam, mert május 13-a, vagy mi volt május 13-án? Utána néztem a nagyvilágban, mi történt május 13-án. Május 13-án, ami a zenéhez is köthető, de 1953-ban született egy angol zeneszerző, énekes, név szerint Mike Oldfield, próbálta kitalálni, kinek a felvétel a következik, ki érkezik, mert az Arrival című felvétel azt jelenti az érkezés. Hölgyeim és uraim, Mike Oldfield ma is ünnepli 73. születésnapját.

Matiltka, Szabad Károly jelentkezett, üdvözlet a fiának Ausztriában, aki internetek hála követi ezt a mai műsort, ezen kívül természetesen a hallgatóknak, a stúdióban dolgozóknak. Pór Péter felvételét választotta Matiltka, melynek a címe Visszavárlak.

Bobby szóló felvétel a következik, Szavica kérésére üdvözöl mindenkit. Egy olyan felvétel következik, ami természetesen az alaptémája a szerelem, mert arról szól a dal, hogy quando, mikor, mit, mikor kezdünk valami komolyabbat egymással.

Ivar is jelentkezett, üdvözlet a Körhinta csapatának és a hallgatóknak. George Baker Selection felvételét szereti meghallgatni. Santa Lucia by Night. Santa Lucia éjszaka.

A következő felvételt, ezen a számot Máté Péter fogja előadni. Kovács Zita kérésére ezzel a felvétellel szeretne kedveskedni, férjének, Roladnak, és üzenj neki, hogy nagyon szereti.

0: Ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Reklámot hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Régi slágerek.
0: Reggeltől estig.
7: A következő pár percben egy állandó hallgató kérésére, valamint Raffaella Carrától, így hangzik a zenei kérés, hát ez a valami most következik.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
6: Körhinta. Retrós lágerek Manóval. 0666 36 36 33. Kérjen zeneszámot ön is.
7: Körhinta.
8: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Majd műsorozik második órába léptünk, Babis jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, zenékérésre egy idézet kíséretébe futott be. Az idézet az így hangzik: az élet nem egyszerű és nem is könnyű. Meg kell tanulnunk nevetni, sírni, remélni, hinni, megbocsátani, szeretni, másokért tenni, adni, segíteni, néha megpihenni, újra elindulni, menni, küzdeni, de soha nem szabad feladni, mert különben elveszik az ember és felveszik minden. Mindannyiuknak sok szeretettel küldi a dalt, Dúdold a szív dallamát.

Két felvétel a következő szoros egymás utánban, mind a kettő zenekérés teljesítése, mind a ketten üdvözlik a Körhinta hallgatóit, a stúdióban dolgozókat. Kati viszont ez mellé még szereti meghallgatni Balázs Fecó felvételét. A címe Idegen, majd a László kérésére Katalina Valente hangja lesz hall.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Medigroup központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960098. Legyél te is fites diák!
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 066 36 36 33.
7: Kérjen zeneszámot, ön is.
8: Körhinta.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Viola SMS-ben jelentkezett, szép napot kíván mindenkinek, egy ritkábban hallgatott felvételt kér, igazad van kedves Viola, gyakrabban is mehetne, gyakrabban is lehetne kérni ezt a dalt, ha már nekem nem jut eszembe magamtól lepörgetni. Andy Tillmanról van szó, a dal címe I Can't Forget You, téged nem tudlak elfelejteni.

És akkor lássuk, mi lesz hallható ezen a hullámhosszon a következő 10-11 percben. Eszter SMS-ben jelentkezett, ő az, aki állandó hallgató, és bármit csinál félfüllel, legalább félfüllel követő a műsort. Azt írt, kedves Eszter, hogy igen, a legszebb hónap a május, sokak szerint igen, de hát ez nincs kőbevésbe, ízlésekről nem szoktunk vitatkozni, lehet, hogy másnak más hónaphoz kötődnek a szép emléked, de amit Eszter kért tőlem, hol van az a nyár, az itt van kézni, és le fogom pörgetni. Rutka Éva és Latinovics Zoltán előadásában, majd utána a Körhint a hallgatóinak szeretnék kedveskedni mi a stúdióból a Szeretlek én című dallal, majd Elvira kérésére következik a Trójaüló a Lúv együttes előadásában.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest. Firityházán június 6-án.
8: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
7: Firityháza, az ízek faluja.
9: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
10: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
11: Körhinta.
10: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
12: Kornélia az állandó hallgatók közé tartozik, Szabadkára jelentkezett, és azt írott kedves Kornélia, hogy pont ma van a születésnapod. Hát nagyon boldog szülinapot kívánunk neked innen a stúdióból, egy zeneszámmal természetesen megtoldjuk ezt a jó kívánságot. Ne számold az éveket, élvezd az életet.

A zenekérés Laci aláírásra futott be. Zenekérés így hangzik: Csepreg Évától valami. Rám bíztad a választást, akkor legyen Csepreg Évától a latin szerenád, de az úgynevezett swing változatban.

Következik zeneszámmal rég engedtem, pedig egy időben meglehetősen népszerű volt a Blood, Sweat & Tears nevű együttes, David Clayton Thomas-szal, a frontemberrel az élen. A dal címe, amit választottam tőle, Heidi Hole. Mit csinál, nem tudom, de jól hangzik.

0: velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ha szerda, akkor Manó.
2: Kérjen zeneszámot, ön is.
1: Pörgős délután a 107,1 MHz-en.
3: Műsoridőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, ez egy rövid lélegzetű zeneszám lesz. Egy nagy név következik, valahol a 60-as években volt nagyon is népszerű. Kiről is van szó? Hát a következő énekesről neve Jim Reeves, és arról énekel, hogy I won't forget you, én téged nem foglak elfelejteni. Én még azt is hozzátenném, hogy soha.

0: I'll forget many things in my lifetime. But darling,
1: I... 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
4: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
5: Megmester is minket hallgat.
4: Tette is ezt.
6: Engelbert Humperdinck felvétele következik egy szabadkai hallgató kérésére, a Sentimental Lady.

0: Snézsú SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Kornéliának születésnapjára nagyon boldog születésnapot kíván, és még hosszú boldog életet, és zeneszámot is küld neki, szemedben megcsillant egy könycsepp.
1: Szemedben megcsillant egy könycsepp.

Ez is jelentkezett, azt írja kedves Erzsi, hogy 15-én, május 15-én lesz 55 éve, hogy talpig fehérben voltam. Wow! Akkor kedves Erzsi, gratulálok 55. házassági évfordulótokra. A zeneszámot Erzsi választotta, szerintem jó választás. Nekünk találkozni kellett.

A következő felvétel ezen szám is Kornéliának szólt születésnapi alkalmából. Gratulál neki, Babi. Isten éltessen, ezzel a zeneszámmal szeretne neki kedveskedni.

És következik egy felvétel zeneszám, körülbelül többé-kevésbé ugyanabból az időszakból, mint az előző dal, csak most Dean Martin fog énekelni, a Man Who Plays a Mandolino, egy ember, aki mandolinon játszik.

vagyok között. Mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

Következik egy kislemez, amely 1970-ben látott napvilágot, és az a dal címe, hogy Love Me With All Your Heart, szeress teljes szíveddel, Engelbert Humperdinck.

Ilonka is jelentkezett, üdvözelte mindenkinek, kellemes késő délutánt kíván a körhintázóknak, és Al Martino változatában, mert mások is előadták a dalt, szereti meghallgatni a spanyol szemeket, Spanish Eyes. Nos, még annyit hozzátűzök, kedves Ilonka, hát ha nem tudtad, ez a kislemez 1965-ben látott napvilágot.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Szabadkai Magyar Rádió.
11: Végig kísér ezen a délutánon.
12: Mai műsoridőnk 4. órába léptünk. Egy zeneszámmal szeretik kedveskedni a körhinta a mai hallgatóinak. Egy Dolly-ról felvételt választottam. Majdnem azt mondtam, hogy Riói karnevál, de hát Rióiban nem csak karneválok vannak, nem csak arról ismert, mert a riói karneválok alatt akadnak, előfordulnak, sőt, nagyon is előfordulnak a riói kalandok. Nos, erről szól a következő felvétel, mert ez is a dal címe, Riói kaland.

A zenékérés állandó hallgató aláírással futott be, üdvözlet mindenkinek, és valamit Chris Reától. Hát akkor az a valami legyen, az a felvétel, melynek a címe Fool, if you think it's over, bolond vagy, ha azt hiszed, hogy mindennek vége van.

Az Ámbó Jimmy felvétele következik Matilda kérésére, üdvözli a fiát Ausztriában, és az Egyszer megjavulok én című felvétellel szereti szebbé tenni a szerda kora estét, késő délutánját mindenkinek, aki ezt a műsort követi.

Egy olasz énekes következik, név szerint Rocco Granata, akinek a legismertebb felvétele természetesen a Marina, és az is természetes, hogy számtalan más figyelemre méltó felvétele van ennek a Rocco Granatának. Slavica kérésére pont egy ilyen következik, a Tango

Harangozott erészfelvétele következik, ez is egy hallgatói kérés, aki nem írta oda a nevét, de azt írta, hogy nemrég hallotta valamelyik műsoromban, már el is felejtette azt a dalt, melynek a címe Egyetlen szív.

Végvári Ádám, a Neoton Família férfi hangja. József kérésére pont az egyik felvétele következik, amit Végvári Ádám ad elő, Rólad dúdol a szél.

A következő felvétellel mi szeretnénk kedveskedni a körhint a mai hallgatóinak. Tony Ádám dalát választottuk, az éjféli kávézó, Midnight Café.

A zene kérése SMS oldalunkra futott be, Omega kedvelő állandó hallgató aláírással, a mai kért Omega felvételnek a címe Koncert a mennyben.

Egy olyan felvétel következik, amit tegyük a kezünket a szívünkre, szívesen hallanánk attól, akit kedvelünk, szeretünk, ha azt súgja fülünkbe, nobody but you, senki más, csak is te.

A Körhinta a nosztalgia hangvételű műsorokhoz tartozik, ezért választottam azt a zeneszámot, ami szerintem nagyon is, de nagyon is ideillik, mert a dal címe a régi szép idők.

Egy felvétel következik, mert a test neve BZN, fogalmam sincs, minek a rövidítése, no, nem számít. A dal beszéljen inkább helyettük. Oh, I miss you. Hiányzol.

A következő pár percben Elvis Presley hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon, egyike az ismertebb dalai közül következik, az In the Ghetto.

0: Egy olyan felvétel következik, amely először napvilágot, valahol talán az 50-es években látott napvilágot Tennessee Ernie Ford előadásában. Ez a 16 tonna, 16 tons, több átdolgozást is megért, úgyhogy a Platters együttes is foglalkozott a témával, ezért következik a 16 tonna Platters előadásban.
1: Some people say a man is made out of

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Körhinta mai műsor idejébe. Körhinta, szerdai Körhinta, már a nev is mondja, egy hét múlva esedékes velem, mert a legközelebb Körhintát a jövő szerdán fogok vezetni. De mi korábban is találkozhatunk, csak egyet kell aludni, és itt a csütörtök, és csütörtöken ezen a hullámhosszon este 20 és 22 óra között a Rádió Diszkó lesz hallható. Bízom benne, hogy akkor is velem lesztek, ott is lesz zeneszámokat, a dalokat kérni, és akkor figyelembe kell venni ott a régi szép diszkóidő, illetve mondhatnám úgy is, a diszkóklubok fénykorában elhangzott ütős diszkófelvételeké az előny, olyan zeneszámokat, dalokat fogunk hallgatni, ha kértek zeneszámot, teljesítem, ha belefér abba a zenekategóriába, mire számítok, ha nem, akkor ma jó magam választom, és bízom benne, hogy nem fogok túl nagy csalódást okozni. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatárs, Massa Dávid a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, de ahogy szokták mondani, nem menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, mert a pontos időjelzés után itt tovább folyik a műsor, következik egy zenei válogatás a blues zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.
2: Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Ha álmatlanság gyötri,
3: esti koktél,
2: éjszakai babjoknak,
3: üdítő zenei turmix,
2: esti koktél,
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.
2: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdetőtábláján jelenik meg. A megkésett és

0: hátrányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hova mész? Hova futsz?

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Indul a Panna!
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Minden éjjel ugyanaz!
4: Esti koktél.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
4: Hallgasson zenét felünk!
5: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: 90-es évekből.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Időtálló slágerek.
2: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Exjú slágerek a 107,1-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A hallgatók hullámhosszán.
4: A 107,1.